0: sírját az erdőben. A feldirat szerint a 49 éves férfi másfél éve élt párkapcsolatban a nővel, akivel féltékenység miatt 2025 novemberében a győri lakóhelyén összeveszett. Többször megpofozta a párját, majd egy pisztollyal arra kényszerítette, hogy az erdőben megássa a saját sírját. Ásás közben a földre lökte, a mellkasára ült és addig tömött földet a szájába, amíg a nő elveszítette eszméletét. Amikor a sértett magához tért, a férfi hazaindult vele és később otthonukban is kínoszta, például cigarettacsikkeket nyomott el rajta. Ezután a nő szakított a férfivel, aki azonban később többször is megfenyegette. Alacsonyabb lett Ariana Grande. A furcsa zsugorodást a londoni koncertjén vették észre a rajongók. A magyarázat szerint az egyik lábán egy mély vágás történt, a sérülés miatt pedig nem tud magas sarkú cipőt hordani. Emiatt a koncert nem viselt lábbeliében sokkal alacsonyabbnak látható.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renát a személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb találgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezetőbeosztású alkalmazott távozás se történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna. Lemondott a Kormilláncról és a Kormillánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Kormillánctestületet továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Vádat emelt a győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját az erdőben. A vádirat szerint a 49 éves férfi másfél éve élt párkapcsolatban a nővel, akivel féltékenység miatt 2025 novemberében a győri lakóhelyén összeveszett. Többször megpofozta a párját, majd egy pisztollyal arra kényszerítette, hogy az erdőben megássa a saját sírját. Ásás közben a földre lökte, a mellkasára ült és addig tömött földet a szájába, amíg a nő elveszítette eszméletét. Amikor a sértett magához tért, a férfi hazaindult vele, és később otthonukban is kínoszta, például cigarettacsikkeket nyomott el rajta. Ezután a nő szakított a férfivel, aki azonban később többször is megfenyegette. Alacsonyabb lett Ariana Grande. A furcsa zsugorodást a londoni koncertjén vették észre a rajongók. A magyarázat szerint az egyik lábán egy mély vágás történt, a sérülés miatt pedig nem tud magas sarkú cipőt hordani. Emiatt a koncerten viselt lábbeliében sokkal alacsonyabbnak látható.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renát a személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb találgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezetőbeosztású alkalmazott távozása történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna. Lemondott a Kormilláncról és a Kormillánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Kormilláncról testületet továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Vádat emelt a győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját az erdőben. A vádirat szerint a 49 éves férfi másfél éve élt párkapcsolatban a nővel, akivel féltékenység miatt 2025 novemberében a győri lakóhelyén összeveszett. Többször megpofozta a párját, majd egy pisztollyal arra kényszerítette, hogy az erdőben megássa a saját sírját. Ásás közben a földre lökte, a mellkasára ült és addig tömött földet a szájába, amíg a nő elveszítette eszméletét. Amikor a sértett magához tért, a férfi hazaindult vele, és később otthonukban is kínoszta, például cigarettacsikkeket nyomott el rajta. Ezután a nő szakított a férfivel, aki azonban később többször is megfenyegette. Alacsonyabb lett Ariana Grande. A furcsa zsugorodást a londoni koncertjén vették észre a rajongók. A magyarázat szerint az egyik lábán egy mély vágás történt, a sérülés miatt pedig nem tud magas sarkú cipőt hordani. Emiatt a koncerten viselt lábbeliében sokkal alacsonyabbnak látható.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 2-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Nincs értelme fenntartani a vasutat a jelenlegi formában Nyugat-Nógrádban. Így véli az egykori Solgó-Tarjáni pénzügyi főiskola tanára. Engelbert István egy internetes fórumon osztotta meg véleményét azt követően, hogy civilek egy csoportja levélben felháborodott a Tisza párt által ígért vasútfejlesztés elmaradása miatt. A Nagy László és Oleksza Miklós aláírásával ellátott dokumentumot a közlekedési és beruházási miniszternek szeretnék eljuttatni, amelyben kijelentik, hogy a Tisza látványosan cserben hagyta a választókat. Molnár Zoltán országgyűlési képviselő azt ígérte, hogy visszaépítik az egykor felszedett Drékely Palánk és Ipolyság közötti vasutat, továbbá teljes körű vonal rekonstrukciót végeznek el a térségben. Az aláírók szerint az ígéretek alkalmasak voltak a választók megtévesztésére. Érvelésük szerint Nógrád éppen emiatt is van hátrányban az ország más területeihez képest. A dokumentumot jegyzők ellenében fogalmazta meg véleményét a Salgó-Tarjáni egykori pénzügyi főiskola tanára. Engelbert István bár úgy véli, hogy a térségben lakók nem ismerik fel a vasút jelentőségét, de valójában a mai formájában nincs is szükség rá. Vác polgármestere nyíltan kampányol a Tisza párt mellett. Matkovics Ilona a kormány vagyon visszaszerzési hivatallal kapcsolatos döntései miatt kialakult országos elégedetlenségre reagálva szólított fel minden váci lakost: adjunk türelmet és bizalmat azoknak, akiket megválasztottunk az ország vezetésére. Én nem hiszek a tökéletes döntésekben, amit tökéletes emberek hoznak. A város polgármestere hozzátette, ő sem hitte, hogy a vagyon visszaszerzési hivatal témájában akkora elégedetlenség alakul ki, hogy emiatt sokan a kormány eddigi támogatói közül már a Tisza bukását várják. Matkovics Ilona szerint most annak van ideje, hogy a választópolgárok megtanuljanak hallgatni. Az, hogy elfogadjuk, talán nem nekünk van igazunk. Ha 16 évnyi bűn árnyékát hagytuk magunkra vetülni, talán nem kéne 100 nap után a tökéleteset elvárni. Hozzátette, képesnek kell lenni újra bízni. Tűzoltókat hívtak a becskei közmunkásokra. Az ismeretlen telefonáló azért hívta a katasztrófavédelmet, mert szerinte a falu közterületein dolgozók szabálytalanul tüzet raknak. A polgármester úgy gondolja, hogy őt akarják idegesíteni bosszús ismerősei. A Gulcs Pál a település egyik internetes fórumán megnevezte azt az embert, aki szerinte ellene fordult. A Gulcs úgy reagált a véleménye szerint ellenségeskedésre, hogy mindennek eljön az ideje, és nem is olyan soká. Korábban a helyi roma kisebbségi önkormányzat vezetőjével került összetűzésbe a polgármester, aki viszont a bankszámlájukon történt gyanús pénzmozgások miatt szólította meg Agócs Pált. A polgármester jogi lépéseket ígért a kisebbségi önkormányzat vezetőjével szemben és a hírt közlő rádiócsatornánk ellen is. Embertelen körülmények között élnek Salgó-Tarjánban, középkori állapot uralkodik a városban. Erről készített videót a Roma Play stábja, amiről a tarjáni fészek közölt részleteket. A rezsitartozások miatt több családnál is elzárták a vizet, vödrökben és mosószeres kannákban hordják az innivalót a közkutakról. A közlés szerint a város polgármestere Krejcsi Bálint nem nyilatkozott a témában, amit elfogadhatatlannak és cinikusnak értékeltek az írásban. A tarjáni fészek szerint szavakban hangzatos jövőt építenek a városnak, miközben a valóság ehhez képest középkori. A Roma Play telepjáró című műsorában az egyik érintett azt mondta, nem csak a vízszolgáltatás jelent problémát a környéken, van, aki számára az áramdíj kifizetése is nehézség, ezért az is előfordulhat, hogy a villanyt is kikapcsolják. Salgó-Tarjánban jelenleg 383 fogyasztási helyen korlátozzák a vizet, vagy egyáltalán nincs szolgáltatás, közölték. Ruha és cipőboltokat vizsgál az adóhatóság Nógrád vármegyében. Ma a Széchenyi járás vállalkozóihoz kopogtatnak be, szerdán Salgó-Tarjánban, csütörtökön pedig Balassagyarmaton járnak a revizorok. Többek között azt vizsgálják, hogy az alkalmazottak bejelentése szabályszerűen megtörtént-e, illetve ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét is. A vizsgálatok során a számla és nyugtaadási kötelezettség teljesítésére, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatára is figyelnek. Az online pénztárgépekkel kapcsolatban további szempont a tényleges és bizonylatolt készpénzkészlet egyezősége. A revizorok emellett azt is ellenőrzik, hogy a megfelelő áfa kulcsot alkalmazzák-e. Kikapott a balassagyarmati SC csapata az Érsekvadkert együttesétől a Nógrád vármegyei harmadosztályú labdarúgó bajnokságban. A gyarmatiak a 8 csapatos mezőnyben most a 7. helyen állnak. A listát a Dejtár 6 ponttal vezeti. Második a Patak, harmadik az Érsekvadkert.
0: Időjárás.
2: Késő nyári kellemes időjárás marad ma is, csak csekély gomoly felhőképződéssel. A csúcsok 28-29 fok körül várható.
1: Közlekedés.
2: Napközben Vácon, a Rádi úton, Szabolyon az Országúton, Borsos-Berényben a 2-es úton és a 22-esen Ipolyszögön és Endrefalván várható trafipax.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 2-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Nincs értelme fenntartani a vasutat a jelenlegi formában Nyugat-Nógrádban. Így véli az egykori Salgótarjáni pénzügyi főiskola tanára. Engelbert István egy internetes fórumon osztotta meg véleményét azt követően, hogy civilek egy csoportja levélben felháborodott a Tisza párt által ígért vasútfejlesztés elmaradása miatt. A Nagy László és Oleksza Miklós aláírásával ellátott dokumentumot a közlekedési és beruházási miniszternek szeretnék eljuttatni, amelyben kijelentik, hogy a Tisza látványosan cserben hagyta a választókat. Molnár Zoltán országgyűlési képviselő azt ígérte, hogy visszaépítik az egykor felszedett Drékely-Palánk és Ipolyság közötti vasutat, továbbá teljes körű vonal rekonstrukciót végeznek el a térségben. Az aláírók szerint az ígéretek alkalmasak voltak a választók megtévesztésére. Érvelésük szerint Nógrád éppen emiatt is van hátrányban az ország más területeihez képest. A dokumentumot jegyzők ellenében fogalmazta meg véleményét a Salgótarjáni egykori pénzügyi főiskola tanára. Engelbert István bár úgy véli, hogy a térségben lakók nem ismerik fel a vasút jelentőségét, de valójában a mai formájában nincs is szükség rá. Vác polgármestere nyíltan kampányol a Tisza párt mellett. Matkovics Ilona a kormány vagyon visszaszerzési hivatallal kapcsolatos döntései miatt kialakult országos elégedetlenségre reagálva szólított fel minden váci lakost: adjunk türelmet és bizalmat azoknak, akiket megválasztottunk az ország vezetésére. Én nem hiszek a tökéletes döntésekben, amit tökéletes emberek hoznak. A város polgármestere hozzátette, ő sem hitte, hogy a vagyon visszaszerzési hivatal témájában akkora elégedetlenség alakul ki, hogy emiatt sokan a kormány eddigi támogatói közül már a Tisza bukását várják. Matkovics Ilona szerint most annak van ideje, hogy a választópolgárok megtanuljanak hallgatni. Az, hogy elfogadjuk, talán nem nekünk van igazunk. Ha 16 évnyi bűn árnyékát hagytuk magunkra vetülni, talán nem kéne 100 nap után a tökéleteset elvárni. Hozzátette, képesnek kell lenni újra bízni. Tűzoltókat hívtak a becskei közmunkásokra. Az ismeretlen telefonáló azért hívta a katasztrófavédelmet, mert szerinte a falu közterületein dolgozók szabálytalanul tüzet raknak. A polgármester úgy gondolja, hogy őt akarják idegesíteni bosszús ismerősei. A Gulcs Pál a település egyik internetes fórumán megnevezte azt az embert, aki szerinte ellene fordult. A Gulcs úgy reagált a véleménye szerint ellenségeskedésre, hogy mindennek eljön az ideje, és nem is olyan soká. Korábban a helyi roma kisebbségi önkormányzat vezetőjével került összetűzésbe a polgármester, aki viszont a bankszámlájukon történt gyanús pénzmozgások miatt szólította meg Agócs Pált. A polgármester jogi lépéseket ígért a kisebbségi önkormányzat vezetőjével szemben és a hírt közlő rádiócsatornánk ellen is. Embertelen körülmények között élnek Salgótarjánban, középkori állapot uralkodik a városban. Erről készített videót a Roma Play stábja, amiről a tarjáni fészek közölt részleteket. A rezsitartozások miatt több családnál is elzárták a vizet, vödrökben és mosószeres kannákban hordják az innivalót a közkutakról. A közlés szerint a város polgármestere Krejcsi Bálint nem nyilatkozott a témában, amit elfogadhatatlannak és cinikusnak értékeltek az írásban. A tarjáni fészek szerint szavakban a hangzatos jövőt építenek a városnak, miközben a valóság ehhez képest középkori. A Roma Play telepjáró című műsorában az egyik érintett azt mondta, nem csak a vízszolgáltatás jelent problémát a környéken, van, aki számára az áramdíj kifizetése is nehézség, ezért az is előfordulhat, hogy a villanyt is kikapcsolják. Salgótarjánban jelenleg 383 fogyasztási helyen korlátozzák a vizet, vagy egyáltalán nincs szolgáltatás, közölték. Ruha és cipőboltokat vizsgál az adóhatóság Nógrád vármegyében. Ma a Széchenyi járás vállalkozóihoz kopogtatnak be, szerdán Salgótarjánban, csütörtökön pedig Balassagyarmaton járnak a revizorok. Többek között azt vizsgálják, hogy az alkalmazottak bejelentése szabályszerűen megtörtént-e, illetve ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét is. A vizsgálatok során a számla és nyugtaadási kötelezettség teljesítésére, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatára is figyelnek. Az online pénztárgépekkel kapcsolatban további szempont a tényleges és bizonylatolt készpénzkészlet egyezősége. A revizorok emellett azt is ellenőrzik, hogy a megfelelő áfa kulcsot alkalmazzák-e. Kikapott a balassagyarmati SC csapata az Érsekvadkert együttesétől a Nógrád vármegyei harmadosztályú labdarúgó bajnokságban. A gyarmatiak a 8 csapatos mezőnyben most a 7. helyen állnak. A listát a Dejtár 6 ponttal vezeti, második a Patak, harmadik az Érsekvadkert.
0: készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Késő nyári kellemes időjárás marad ma is, csak csekély gomoly felhőképződéssel. A csúcsok 28-29 fok körül várható.
1: Közlekedés.
2: Napközben Vácon, a Rádiúton, Szabolyon az Országúton, Borsos-Berényben a 2-es úton és a 22-esen Ipolyszögön és Endrefalván várható trafipax.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most Backspace. Vissza az időben.
4: Nagy taps mindenkinek, kedvesek! Nagyon szép reggelt kívánunk mindenkinek! Elkezdjük a start menüt így 2026. szeptember 2-án szerdán. Reméljük, hogy már az első szeptember elsőjei sokkon túl vagytok. De én mondjuk a mai napon lehet sokkolódni, aztán már holnap már kész ennyi. Úgyhogy nekiindulunk ennek a szép szerdának. Ez a szerda oly szép, mint műsorvezető társam, Nemesvári Norbert.
5: Ez kész mondta, és hát látszik egyébként, hogy a szeptember egy Ádámot is megviselte. Ilyeneket mondani talán nem kéne. Különben senkinek eseredjen el, a következő hét sokkal rosszabb lesz. Ez a szemdeber elsője, hát az első napok még a suliban, ez még semmiről nem szól.
4: Ja,
5: talán még az sem biztos, hogy a végleges termékbe ülnek a srácok, és akkor nem. A következő hét lesz az, amiről mostanáig beszéltünk.
4: Viszont ugye, ahogy mondtuk tegnap is, mert már Karvaj már mindenhol elmondta, már érted, 2 vagy 3 percünk van arra, hogy akkor mi volt a mai napon, de másfél percig elmondja, hogy vezessenek óvatosan mindenki. Persze, hogy óvatosan jó. Rengeteg kölök van az utcán most már. Fullos minden, és én kiemeltem a Dunakeszi iskola városban, egy külön város a városban, nyilván beindul az élet, helyjárat, minden, így indulni, úgy indulni, ott van a Boronkai környéke is, tehát Vácon, tehát Balassagyarmaton is, tehát azért óvatosan.
5: Szépen
4: jó.
5: Mindenki nyugodjon le, aki úgy érzi, hogy kicsit idegesebb az átlagnál, az most gondolja végig ezt, és higgye el, hogy nem lesz jobb, ha ideges.
4: Így van, és akkor szeptember 2, kik a négynaposok?
5: Nézzük
4: gyorsan.
5: Tudom, akkor a sok dumát abba hagyom az előbb, és belekezdek abba, gyerünk hogy nagy szeretettel közöttjük Dorinát, Rebekát, Ingridet, Ellát, Margitot, Teót, István, Teodórát, Apsát, Apsolont, Axelt, Csépánt, Fedort, Fédrát, Fodort, Teodort, Tóbiást, Töltömöt, és végül Bogdánt.
4: Pont a múltkor beszélgettünk arról, hogy ki az, aki kitalálta azt, hogy egy névnek több névnapja van.
5: Ezt nem tudom.
4: Tehát ezt az ökörséget, tehát hogy bárki kitalálta, tehát hogy
5: értek, ezt tudjuk. Honnan lehetne ezt megtudni?
4: Én nem tudom. Ezt
5: kérdezzük már meg egyszer.
4: Fog nézni ennek, hogy Ádám és Éva, az december 24. És ki az az ökör, aki legyen még egy szeptember? Miért? Ja. Nem férnek el az Ádámok? Tehát hogy túl sok névnapi köszöntés van december 24-én, és nem bírja el a... Miért van 40 János, meg nem... Mi? Ki találta ki
5: Istent
4: ezt
5: is berakja
4: az ökörséget? Érted?
5: Kétszer.
4: Mert István meg ugye oké, akkor az nyilván az 20-a meg... Ugye ez akkor van, gondolom.
5: Pontosan az nap.
4: De... Tehát, hogy ezért, érted? És miért van még mellette? Mennyi? Ez nem tudom.
5: Valamiből 4-5
4: is. Ki az az ökör, aki ezt engedélyezte? Hát, érted?
5: Nem tudom, ne bántsunk meg senkit.
4: Ne bántsunk meg, nem. Mert ez hülyeség. 6 óra múlt 10-zel, és már 40 ezres púzuson van, és vérnyomásom. Érted?
5: Mondom, hogy ez visszavezethető szeptemberre.
4: Vannak
5: mi lenne, ha
4: problémák az országban, ezzel kezdjük már el foglalkozni. Jó? Én azt mondom, tegyük már helyre ezeket, ne azzal, hogy majd beszélgetünk mindjárt mai napon a nyugat-nógráti vasútról, ne ezzel kell foglalkozni, hanem a névnapokkal!
5: Hogy nem érzik egyesek a folysúlyát
4: dolgoknak? Én nem tudom, az elmúlt 110-20 nap, ezzel! Komolyan mondom, én egyszer politikus leszek, ezzel fogunk kezdeni.
5: Kampányolni fogsz?
4: El fogom törölni a tripla, dupla, quattro, tetra névnapokat.
5: Mondjuk, ahogy elnézem az eddigi történéseket, már ezzel is lehetne majd nyerni.
4: Ne akarom én.
5: Szerintem próbáld meg.
4: Na jó.
5: De legyen más is mellett a tartalma azért, ne csak
4: ez. Kívánunk mindenkinek így 6 óra. Utána, és akkor kezdjük. Nagyjából még egy hónap, és nyitott portanapok Nógrádban. Jó. Nagyon fontos, nagyon jó lesz. Ezt nyomon követtük az elmúlt hónapokban, ennek a szervezését, országos a program, évről évre megy. Nálunk még nem volt, most ezt először, úgyhogy Bíró Annával, a mi drága vidékfájt és szakemberünkkel fogunk beszélgetni erről. Előtte pedig, hát tényleg itt ez a nyugat-nógrádi vasút, ugye? Mert hogy én megint találtam most egy levelet egy pár nappal ezelőtt, amit elküldtek Balassagyarmatról a közlekedési beruházási minisztériumba, Vitézi Dávidhoz. a szignója az ugye Oleksza Miklós, egyrészt, aki ugye az Ipolytúra Egyesületnek az elnöke, és Nagy László a Balassagyarmatét baráti körnek, a, nem tudom, kiemel, hogy láttam, hogy ott a aláírásnál, nem tudom, a titulusát neki gondolok, a vezetője lehet, mindegy, és így van, de hogy nehezményezik azt, hogy akkor ez a rész, ez kimaradt ebből a Bethlen Gábor, vagy Baross Gábor, bocsánat, programból, annak ellenére, hogy például Molnár Zoltán, Tiszás képviselőt Nyugat-Nógrádban ezt egyébként megígérte, és ment egy levél egy pár nappal ezelőtt a miniszterhez, úgyhogy ezt átcsámcsogjuk majd, Norvikám. Jó, hogy ezek azért még előjönnek ezek a témák itt, ezt érintvén. Jó, nagyjából így állunk össze, úgyhogy...
5: Tehát, hogy muzsikálunk.
4: Így van, örülünk, hogy itt vagytok.

0: Itt is vagyunk újra, jó reggelt, két dal után, ha kedv van, akkor 80-as évek, ugye? Nem. Szerde van, úgyhogy 90-es évek, bocsánat, még egy papírlap nálam maradt, úgyhogy szerde van, és 90-es évek, azért mondom. Michael Jackson.
1: Nos!
0: Jó, és a You Are Not Alone című nóta az, amivel foglalkozunk egy picit. Nem a hozzám legközelebb álló style, ugyanakkor az amerikai kislemezlista élére került 95. szeptember 2-án, mégpedig a You Are Not Alone című dallal, ami Guinness rekord is lett, mivel az első dal a Billboard Hot 100 37 éves történetében, amely az első helyen debütált.
1: Előtte nem volt sehol, rögtön az első helyre
0: ugrott. Így van. Így van. Aki nem tudja, hogy melyik nótára van szó, hát akkor most nyilván belehallgatunk. Egy nagyon szép kis kellemes reggeli lassú történet.

0: Egyébként nem tudom, nem a legerősebb nótája ez Jacksonnak. Ezen csodálkozom, hogy, hogy a Billboard Hot 100 37 éves történetében ez a dal az első helyen debütál. Érted, mire gondolok?
1: Azt értem. Én szerintem sem a legerősebb dal, bár ez a Jacksonnál is nagyon nehéz erről beszélni.
0: Jó, oké. Okay.
1: De igen, tehát azokon belül, amiket de... tudunk, hogy az övé, én sem oda
0: érzem. De nem egy Billie Jean, és akkor az, hogyha nézzük abban a zenei korszakban, hogy ez berobban az a nóta, és akkor lehet, hogy egyébként az is ott lett a Hot 100-nek a tetején, most nem tudom pontosan, az 30, de 37 év különbség biztos nem volt, tehát hogy akkor az nem lett Hot 100-es, ez meg igen, tehát ilyen betület.
1: Valami kell különben, hogy legyen ez mögött, mert hogy nem a szél fújta föl a lista elejére, ez egészen bizonyos, tehát ott valami van.
0: Igen, ugye a Past, Present and Future Book Eye című albumának egyik is lemeze, és ugye R. Kelly írta és komponálta a nótát.
1: Amúgy olyan is.
0: Igen. De érdekes. Hogy érzitek azt rajta, hogy egy afro-amerikai R&B szó történet, aki ugye eredetileg saját zenei ötletéből indult ki. A demót elküldte Michael Jacksonnak, aki azonnal érdeklődni kezdett a dal iránt, és ez különösen fontos, mert ugye You Are Not Alone az a magányról, az elvesztésről, és arról szól, hogy nehéz helyzetben sem feltétlenül vagyunk egyedül, és hát óriási sláger lett világszerte, és ugye Billboard Hot 100 első helyén debütált, és ugye nem is akárhogy, mert hogy rekordot döntött. Igen, videoklipben a feleségével van, Lisa Mary Presley-vel szerepel benne, és hát ha valaki visszatekeri, akkor ilyen intim képeket tartalmaz, tehát hogy ilyen komoly figyelmet váltott ki, szintén mesztelen történések vannak benne, igen. És ami érdekes, hogy egy francia nyelvű változat is készült belőle. Tu es pas sûr címmel.
1: Jackson énekli?
0: Azt nem tudom, de hogy van egy ilyen is. Je ne le suis pas de pire
1: et je lehet, hogy ember petélyek játsszák.
0: Lehet. Je ne le
1: suis pas de pire. Egy lattis megoldás
0: van. Igen. Mondjuk nekem, hogy énekeljék el.
1: Mert kéne.
0: Így van. A 96-ban Grammy jelölés kapott a legjobb pop, vokális előadás kategóriájában, de végül a díjat nem ő nyerte meg. Na, erről ennyit, tessék Jack Wood hallgatni ma mindenképpen.

0: Jó reggelt kívánunk a mostánk tekerőknek! Nem mehetünk el a kis külföldi-belföldi rovatunkban, amellett, hogy a mai napon elhunyt Ho Chi Minh, Észak-Vietnám elnöke 69-ben. Norvi szemüldökét húzza felfelé.
1: Igen, Ho Chi Minh. Nagyon érdekes, mert ez egy időben nagyon sokat lehetett ez. Voltak ilyen Ho Chi Minh ilyen iskolát is elnevezték róla, meg ilyen mit tudom én mik voltak. Tehát egy ilyen komoly káder volt, nem Ho Chi Minh. Tehát ő egy ilyen...
0: Igen.
1: Nem tudom, szeretnék-e őt, vagy
0: minden,
1: nem.
0: Csak ezt itt láttam, de ezt ellensúlyozza a Keanu Reeves, aki mai napon 62 éves.
1: Gyanítom egyébként, hogy őt jobban szerették, mint Ho Chi Minh.
0: Igen. Keanu Reeves király.
1: Ho Chi Minh, nem tudtam, hogy libanoni származású.
0: Igen. Én tudtam.
1: Te tudtad?
0: Mm-hmm. Igen. Én tudtam, ő 62 éves.
1: Jó
0: a mai napon. Osztály Sándorunk is a mai napon született. Kossuth is elszínvaradi, Maridia színész, vállalkozó. Azt nem tudtam, hogy a Parád Sosvári üveggyár egykori tulajdonosa volt.
1: Azt én sem tudtam, de mondjuk de rengeteg ilyen műgyűjtéssel későbbiekben foglalkozott a dolgokkal, amik feltétlenül mondjuk a színészi, hogy is mondjam, csak indulás a tevékenységhez kevéssé köthetőek, de ők azért időközben ebbe beleszerelmesedett, és ezek szerint az üveggyárnak is ő volt a tulaja.
0: Ma születik meg Krista McAuliffe, amerikai tanárnő, aki a felrobbant Challenger amerikai űrrepülőgépnek az utasa volt. 86-ban robbant
1: azt
0: fel.
1: Azt élőben láttam. Aha. Én néztem a közvetítést, és akkor az lehetett látni, hogy ment, és egy nem tudom mennyi, nagyon rövid idő után felrobbant, nem akartam elhinni, amit láttunk.
0: El akarták halasztani, mert ugye fagyott volt a reggel, felolvadt a jég, ahogy olvasom, és látszólag sikeresen indult, és a 73. másodpercben egy szilárd hajtóanyagú segéd, akit a hibás tömítő gyűrűje mellett kicsapó szórólánk átégett üzemanyagnak a tartájának a falát, és így ez történt, és ugye volt parancsnok benne, másodpilóta, fedélzeti mérnök, mutatómérnök, és ugye Krista McAuliffe tanár.
1: Ez nagyon, nagyon dekoratív mutató, csinos hölgy volt, én úgy emlékszem, hogy ilyen nagy, az év a korszakra jellemző nagy barna frizurával, azt hiszem.
0: Szörnyűek ezek a dolgok egyébként, igen. Mai napon született meg Billy Preston, amerikai zenész, aki hemondos volt, és például a Beatles meg a Stones lemezein is ő játszott. Ha valaki mondjuk a Get Back-et elkezdi hallgatni, akkor nyomatja. Szerintem ő az most nem éve biztos, de hogyha Next Deck a Rooftop koncertet, ugye a Beatles tető koncertet, akkor ugye abban van egy afroamerikai billentyűs.
1: Az lesz
0: ő. Ő lesz szerintem az ötödik Beatles, Billy Preston, én úgy emlékszem. Igen. Na, megnézzünk együtt egy Nógrádot, Norbi, mert itt van előttünk.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: 1992-ben viszlek téged és a kedves hallgatókat, mégpedig szeptember másodikai cikk, és lesújtott a Bárd a gyarmati vágóhídra. 2.
1: Igen, ez elég sokáig csapdosó Bárd volt egyébként. Én úgy emlékszem, hogy nagyon hosszú...
0: Ezt akartam tőled kérdezni.
1: Hosszú ideig tartott a halódása itt azért a vágóhídnak.
0: Mert a Gere Józsival azért többször elbeszéltük, és hogy olyanok is szerepeltek például ebben a cikkben, hogy anno a Balas a gyarmatra nem feltétlenül a Palóc Múzeum vagy látványosságok kapcsán gondoltak, hanem az egyik, az a turista szalámi volt. Hogy ja, Balassa a gyarmat, az a jó turista szalámi.
1: Ja, jó volt a parizer is, csak jelzem.
0: Igen?
1: Ho-ho.
0: Én nem emlékszem, akkor még azért kicsi voltam.
1: Ho-ho.
0: De ugye arról szól a cikk, hogy az elmúlt év elején már világosan látszott, az alaphiteleket sem tudja visszafizetni a cég, tovább csökkent a termelés, nőttek a költségek, egyre emelkedett a veszteség. Júliusban viszont már esedékessé váltak az első részletek, természetesen senki sem fizetett, mentőövként kínálkoztak a különféle privatizációs elgondolások. És aztán az önkormányzat is kimaradta, hogy fogalmaznak, a munkások egy része azon frissben megfogalmazott egy nyílt levelet, amelyben az szerepelt, hogy a dolgozói és vezetői részvényekből az üzem közel 180 millió forintért is elkelt volna, szerintük mások jobb ajánlatot tettek, mint az Oroshús Kft. Az önkormányzatot, noha Telek tulajdonáról van szó, nem vonták be a tárgyalásokba. Ment a susmus? Mit lehetett hallani akkor annól? Csak tudom. Azt, hogy megy a susmus?
1: Hát igen, szerintem azért erre nagyon konkrét információi, valószínűleg nagyon kevés embernek vannak, ha még élnek, amik el tudnák ezt nekünk mondani. Egészen, amikor az a szó felmerül, hogy privatizáció, akkor minimum 50% erejéig a susmus muszáj, kötelező, hogy rajta legyen. Tehát ez egy olyan vadkeleti, vadnyugati időszak volt, hogy ott az nem tudom.
0: Ott minden is
1: ott játszott. Minden is játszott ebben, egészen biztos vagyok, és azt hiszem, és úgy emlékszem egyébként, bár hogy a konkrétumokat azért nem tudok, és így innentől kezdve még csúnya is lehet ez, amiket mondok, de azért ott azért volt rendesen susmus.
0: Még azért beleolvasunk egy picit, kiderül
1: a nagyon kár érte.
0: Kiderül a levélből az is, hogy a dolgozókat nem tájékoztatták a tárgyalásokról, a privatizáció nem felelt meg a törvényességi feltételeknek. A dolgozók azt is kérdezték, miért nem az a pályázat nyert, amely hosszú távon újabb munkaerőfelvételt és egy új konzervgyári részleg létesítését vette célba. De hát kit érdekelt, a dolgozók a gája teszi fel ezt a költői kérdést a cikkben, és azt írják még, hogy Deák Pál, az üzemi tanács elnöke, az Oroshús Kft. Igazgatója Kovács István mellé állt, azt mondta, az előző vezetés egyszerűen kitiltott bennünket a gyár területéről, hogy képviselhettem volna a dolgozók érdekeit, amikor be sem mehettem az üzembe. Az is felba jutott, hogy óriási selejtezésbe kezdtek a vezetők. Gyerekek, csúnya ez.
1: Igen,
0: mindegy.
1: És aztán az idő szépen mindent megoldott, ez úgy szépen elfelejtődött, most pedig aztán már nem tudod visszafejteni, már nem tudod, hogy mi van, nyoma sincs.
0: Egy legenda.
1: Egyébként az volt, és tényleg nagyon sok embernek adott munkát annak idején, ez egy stabil, megbízható munkahely volt, és jó minőség. Cuccot gyártott.
0: Igen.
1: Bizony.
0: Hát trip, kedves húsüzem, én ezt lehet mondani.

0: Black Space. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Reklám.
2: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
3: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
2: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
3: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
0: Reklámot hallottak.
6: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
6: Hírek.
7: Nincs értelme fenntartani a vasutat a jelenlegi formában Nyugat-Nógrádban. Így véli az egykori Salgótarjáni pénzügyi főiskola tanára. Engelbert István egy internetes fórumon osztotta meg véleményét azt követően, hogy civilek egy csoportja levélben felháborodott a Tisza párt által ígért vasútfejlesztés elmaradása miatt. A Nagy László és Olekszamiklós aláírásával ellátott dokumentumot a közlekedési és beruházási

0: beruházási miniszternek szeretnék eljuttatni, amelyben kijelentik, hogy a Tisza látványosan cserben hagyta a választókat. Molnár Zoltán országgyűlési képviselő azt ígérte, hogy visszaépítik az egykor felszedett Drékely-Palánk és Ipolyság közötti vasutat, továbbá teljes körű vonal rekonstrukciót végeznek el a térségben. Az aláírók szerint az ígéretek alkalmasak voltak a választók megtévesztésére. Érvelésük szerint Nógrád éppen emiatt is van hátrányban az ország más területeihez képest. A dokumentumot jegyzők ellenében fogalmazta meg véleményét a salgótarjáni egykori pénzügyi főiskola tanára. Engelbert István bár úgy véli, hogy a térségben lakók nem ismerik fel a vasút jelentőségét, de valójában a mai formájában nincs is szükség rá. Tűzoltókat hívtak a becskei közmunkásokra. Az ismeretlen telefonáló azért hívta a katasztrófavédelmet, mert szerinte a falu közterületein dolgozók szabálytalanul tüzet raknak. A polgármester úgy gondolja, hogy őt akarják idegesíteni bosszús ismerősei. A Gulcs Pál a település egyik internetes fórumán megnevezte azt az embert, aki szerinte ellene fordult. A Gulcs úgy reagált a véleménye szerint ellenségeskedésre, hogy mindennek eljön az ideje, és nem is olyan soká. Korábban a helyi roma kisebbségi önkormányzat vezetőjével került összetűzésbe a polgármester, aki viszont a bankszámlájukon történt gyanús pénzmozgások miatt szólította meg Agócs Pált. A polgármester jogi lépéseket ígért a kisebbségi önkormányzat vezetőjével szemben és a hírt közlő rádiócsatornánk ellen is. Ruha és cipőboltokat vizsgál az adóhatóság Nógrád vármegyében. Ma a Széchenyi járás vállalkozóihoz kopogtatnak be, szerdán Salgótarjánban, csütörtökön pedig Balassagyarmaton járnak a revizorok. Többek között azt vizsgálják, hogy az alkalmazottak bejelentése szabályszerűen megtörtént-e, illetve ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét is. A vizsgálatok során a számla és nyugtaadási kötelezettség teljesítésére, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatára is figyelnek. Az online pénztárgépekkel kapcsolatban további szempont a tényleges és bizonylatolt készpénzkészlet egyezősége. A revizorok emellett azt is ellenőrzik, hogy a megfelelő áfa kulcsot alkalmazzák-e. Lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renát a személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb találgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezető beosztású alkalmazott távozás történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna.
1: Időjárás.
0: Késő nyári kellemes időjárás marad ma is, csak csekély gomoly felhőképződéssel. A csúcsok 28-29 fok körül várható.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
0: Napközben Vácon, a Rádi úton, Szabolyan az országúton, Borsos-Berényben a 2-es úton és a 22-esen Ipolyszögön és Endrefalván várható trafipax.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
4: Nagyon szól.
6: 7:03, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sziasztok, megafonisták, szeptember 2-a van szerda, az úr 2026. évében, Nemespárti Norbert pedig itt van mellettem.
7: Jó reggelt. Nagyon szerencsés vagyok ezen a reggelen, mert újból és mindig és örökké itt van Olicsek Ádám is. És ezen az alapon nem csak én vagyok szerencsés, hanem ti is, kedves hallgatók.
6: Jó, ébredjünk együtt. Jó, kedves hallgatók, mert hogy sok minden vár még ránk. Láttam a közösségi oldalon egy levelet, amelyet Vitézi Dávidnak címeztek egy pár nappal ezelőtt, mégpedig, hát hogy nem a nyugat-nógrádi vasút kapcsán, hogy megint beszélgetünk erről. Én azt hittem, hogy ez már le lett zárva, vagy most nem lett, hogy lett, de azért még itt próbálnak az emberek kapaszkodni, megértem egyébként, hogy joggal, de azért erről egy kis csörtét azért behozunk.
7: Soha véget nem érő történet.
6: Jó, miért jön meg a slágerek után a téma?

0: Pattanjunk föl a kis pirosra, kedves hallgatók, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és a Nógrádi vagy Nógrád megyei, Nógrád vármegyei vasútról fogunk egy picit beszélgetni, ugyanis hát nem csitulnak a kedélyek, pontosabban az, hogy hát itt a mozgolódások úgymond folyamatosak, és egyszerűen itt a nyugat-nógrádi civilek, akár szakemberek, vagy volt vasutasok nem nyugodnak bele abba, hogy, hogy itt nagyjából nem történik semmi a nyugat-nógrádi vasúttal. Igen, tehát...
1: Figyelj, ez
0: mond!
1: Tényleg így van, az, hogy nem történik semmi, azt el kell, hogy ismerjük, és én nem tudom, ez mi egyébként, halódás, vergődés, kínlódás, keserv, de ha csak arra az egyetlen egy információra gondolok, ami a kevésből, ami rendelkezésemre áll egyébként ennek a történetnek a kapcsán, de az az egy, az elég erős és meghatározó, és te említetted, hogy pattanjunk fel a piroskára.
0: Igen.
1: Azok, amik itt közlekednek, szegénykék a környékünkön, az leges-legeső ilyen piroskát annak idején, ezt talán elmeséltem már, édesapám hozta haza a Szombathelyről. Amikor apukám ugye még aktív mozdonyvezető volt, és ez bizony, ez ilyen mondjuk legyen 1980, vagy valami hasonló, nem hiszem. Na, tehát ha azóta, 1980, azóta ezek a piroskák járkálnak, itt ugye gyakorlatilag 40-50 éves gépekről beszélünk, már eleve felmerül a dolog komolytalansága, vagy komolysága, nem tudom, mindenki álljon melléje, hogy ez most már komolyabb, vagy vicces, vagy nem tudom mi. Miről beszélünk?
0: Okay.
1: Kérem, miről beszélünk akkor, amikor azt mondjuk, hogy vasúti közlekedés, vasút hálózat, ha egyáltalán 50 éves járgányok gurguláznak még ezeken a jobbsorsra érdemes simpárokon?
0: Én azért csodálkozok még egyébként ezzel, mert nyilván aki szeret vonatozni, és ezt mondtam a múltkor is, hogy például Berkenyei, ott a Diósjenő Berkenyi vonal, az még úgy is, hogy ott nyilván, nem tudom, hogy a 30-40-en megy a vonat, az még egy tök élhető sztori, mert fölmész Vácra, és akkor ötülök Vácról már megnyílik a világ, mert hogy ott a zónázó, nem tök ez a mehetsz Szopp felé, és mehetsz Pozsonyra, mert akkor felszállsz a Jégmadár Expressre, tehát hogy onnantól kezdve ez élhető. Viszont így lefele már egy kevésbé, viszont talán beszéltünk róla, vagy valami konferencián voltunk, hogy egy mávos szakember felsőbb szinten. És akkor ott valami kis beszélgetés volt, és akkor megkérdezték tőle, nem tudom pontosan, hogy hogyan lehetne itt egy ilyen északi balassagyarmati irányú vasútvonalat összehozni, és az úriember az egyenes vonalat húzott a térképen Budapest és balassagyarmat között. Mert hogy ami most van, ott soha a büdös életben nem fog menni 90-nel vagy 100-zal a vasút, és hogyha valaki, és talán erről is beszélgettünk, hogyha valaki utána néz annak, hogy ezt a vonalat hogyan és miképpen nyitották meg annó, akkor még egyébként egy csomó ilyen könyvben is szerepel az, meg olvasható az, hogy tényleg ilyen szakmai oldalizni, hogy ilyen kiránduló vonalnak tervezték meg ezt így.
1: Már eredetileg.
0: Eredetileg is.
1: Hát ez
0: mert
1: is fontos info.
0: Szépen kanyarog, érted, és akkor gyorsan fölérni, nekem mindig ez a fura benne, mindesetre most megint előjött egy levél, amire azért foglalkozunk és beszéljünk, mert hogy a civilek nem hagyják annyiban, mindjárt jövünk, és akkor átbeszéljük és felolvasom azt a cikket, vagy pontosabban azt a levelet, amit ugye Vitézi Dávid Mészternek címzett Olexa Miklós, aki ugye az első kerékpár múzeumnak a tulajdonosa, és ugye egyben az Ipolytúra Egyesületnek az elnöke, illetve Nagy László a Balassagyarmatért baráti körnek az egyik tagja vagy vezetője, úgyhogy mindjárt felolvasom azt, hogy ők mit küldtek most egy pár napja Vitézi Dávidnak.

0: Nali. Akkor tényleg pattanjunk a kis pirosra, kedves hallgatók, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és ahogy mondtuk az előbb, én találtam egy pár napja egy levélkét, amelyet többen megosztottak már, és amely a Közlekedési és Beruházási Minisztérium felé van címezve, pontosabban ugye Vitézi Dávid miniszter felé. Egy ilyen levél nekem dereng, hogy ezt már egyszer meg lett írva, csak talán mások voltak benne akkor a szereplők. A lényeg a következőről szól a levél, és ezt akkor felolvasom nektek. Tisztelt miniszter úr, Balassagyarmat és az Ipoly völgye választó polgárai erős csalódottsággal fogadták, hogy a Baross Gábor terv nem tartalmaz a jövő évtizedre vonatkozó vasútfejlesztési konkrétumokat e térségbe. Annak ellenére, hogy Molnár Zoltán, a Tiszapárt Nógrád 2-es számú választókerület országgyűlési képviselőjelöltje azzal kampányolt késztényként állítva, hogy a párt győzelme esetén, és akkor most idéznek, visszaépítjük a régió fejlődését régóta gúzsba kötő 6,3 kilométeres Ipolyság-Drégei-Palánk vonalat, emellett elvégezzük a 75-ös Vác-Balassagyarmat, illetve a 78-as Balassagyarmat-Losonc vasútvonalak teljes körű rekonstrukcióját. A fejlesztés egyrészt történelmi léptékű gazdasági fellendülést fog hozni Nógrádnak, másrészt egy új nemzetközi szállítmányozási korridor fog nyílni Magyarország és Szlovákia között egészen Lengyelországig. Tehát ugye ezt mondta Molnár Zoltán még, amikor a kampány volt, és ugye ezt idézték most a levélírói. Kampány körültje során rendszeresen elmarasztalta a Fidesz-KDNP politikusait, alapvetően okkal, szól tovább a levél, hogy nem tesznek semmit a nógrádi vasútfejlesztésért, a térség felzárkóztatásáért. Alig a kétséges, az ígéretek alkalmasak voltak sok választópolgár megtévesztésére, befolyásolására, bármennyire is tisztában vagyunk a kampány ígéretek miben létével, a csalódottság ennek keretében is értelmezendő. A levél úgy megy tovább, hogy 2021-től a vasutaink fejlesztése ügyében két nemzetközi konferenciát is rendeztünk, ezek zárásként úgynevezett memorandum fogalmazódott meg. Az abban foglaltak megvalósulása esélyt teremtett a térség gazdasági felzárkóztatásához, vagy legalább a felszakadás mértékének csökkentéséhez. És azt írják még a levélben, hogy a Baross Gábor terv 6 alappillére közül 2 kifejezetten ezt a térséget célozta meg, mert hogy megbízható regionális hálózat vidéken, például bezárt szárvonalak urányítása, illetve bekapcsoljuk a vasutat a nemzetközi vérkeringésbe, és Nógrád az ország legelmaradottabb térségének hátránya, ezt írja egyébként itt a levél, tovább növekszik, ha kimarad a vasút fejlesztésből, így a megbízható regionális hálózatból, és aztán Losonc, Balassagyarmat, Ipoly-Tarnóc vonalat is hozzák egyébként, hozzák a V4-et is, és azzal zárják, hogy tisztelt miniszter úr, a fent említetteken túl még további politikusi ígéretek is a nyilvánosság elé kerültek, korszerű motorvonatok, a 78-as vonal Aszódik tartó szakaszának felújítása, a Diósjenő Romhány vasútvonal jövőjének vizsgálata, és hogy azt írják, hogy bármiféle előrelépés elmaradásával a választópolgárnak csak egy következtetése marad, a politika, a választásokon győztes tiszta párt, a látványos ígéretek után látványosan cserben hagyta őket, most is, mint a Fidesz-KDNP kormányzásának évei alatt. Igen, nagyjából erről szól, és akkor várják a választ.
1: Oké, figyelj, ez így ebben az összeszedettségben jól követhető, és egy teljesen logikus, és egy abszolút elfogadható levél, petíció, nem tudom pontosan, minek fogjam föl, nyilván levélnek első körben.
0: Igen.
1: Ez így szépen összefoglalta azt egyébként, ami valóban megtörtént a témában.
0: Én azt nem tudom, hogy ugye most itt van hány képviselőnk is van Nyugat-Nógrádban? 4?
1: Hát három biztos.
0: Hát olyan listással együtt, akkor ugye nyilván Balla Mihály a választott, ugye Fidesz KDNP részéről, de van ugye a listáról 2 Tiszás is, ugye Molnár Zoltán meg Berki Ákos. Itt azért mondjuk Dózs Dávid is oda tud szólni, hogyha úgy van. Tehát, hogy itt van mondjuk tényleg, hogyha lebontjuk ezt és párt hovatartozása félkül, van 4 képviselőnk, abból 2 Tiszás.
1: 3 pártból.
0: 3, igen. Abból 2 Tisza párt tagja, tehát, hogy ilyenkor a lobbival egyébként úgy mi van? Tehát, hogy nekünk, tehát ez az oldal, ez így kettő van. Ott ugye másik oldalt a Szafkóék, ott csak azt hiszem egy van, nem tudom pontosan magam a különbséget mondani, de hogy, és ugye akkor a lobby az úgy néz ki, hogy gondolom akkor Molnár Zoltán elmondta azt a kampányban, hogy azt újjáépítik. Gondolom akkor, teszem azt, balassagyarmati szakemberek, vagy civilek szerveződésben, nem tudom, akik értenek ehhez, mondjuk oda mennek a Molnár Zoltánhoz, vagy beszélgetnek vele, vagy a Berki Ákoshoz, hogy akkor figyeljetek, tudjuk azt, hogy a Vitézi az meg ki fogja dobbantani ezt a tervet, és van-e az nem tudom én x ezer millió forintunk, Baross Gábor izé, hogy akkor na, akkor ez itt van, hát azt mondtátok, hogy akkor ez izé, akkor ez, ja, ezt kezdjük el, és akkor gyakorlatilag semmit nem kapott a nyugati oldal, ugye a keletin azért ott a Salgótarján 60 vonalra, ott azért voltak bejelentések, de hogy könyörögöm, akkor itt most hol siklott ki a történet, kérdem én? De most komolyan.
1: Vagy hol lassult le?
0: Hát. Tehát, hogy mert akkor, mert érted, és tényleg az, hogy akkor kezdjük, csináljuk, nyomassuk, de akkor hol siklottunk ki ebben az egész történetben? Az, hogy akkor a balassagyarmati, vagy a környéki civil szférák, vagy nem tudom ők, nem, mert tudom egyébként itt, hogy a Diós Jenői önkormányzati képviselő is, most hirtelen akartam mondani a nevét, ő is már itt jött, akkor voltak ilyen társulások, minden izé, tehát, hogy itt már
1: minden
0: memorandumok összejöttek, tehát hogy ezeket itt van a pro, kész, ennyi, nyomassuk, és akkor hol csúszik el? Tehát, hogy most a Berki Molnár vonalon csúszik el, hogy akkor nem akarnak vele foglalkozni, vagy nem értenek hozzá, vagy egyszerűen nincs kapacitás, vagy ők már egyébként mennek föl a Vitézihez, a szaktárcához, és akkor ott meg az van, hogy akkor
1: visszadobják őket.
0: Nem tudnak ők annyira lobbizni, mint mondjuk a másik tiszások, akik mondjuk nem tudom én a nyugat-zalai vasútvonallal kapcsolatban. Tehát érted, mire gondolok, hogy hol csúszik el ez?
1: Én nem tudom, és az a baj, hogy nagyon sok minden eszembe jut azzal kapcsolatban, hogy igen, hogy hol csúszhat el, mert
0: ez nekem is ez egy kérdés.
1: Megtörténhet ez is, amit mondasz, és az is megtörténhet egyébként, hogy az egész ígéret, amit mondjuk itt ez esetben mondjuk a Tisza is tett erre a környékre, mondjuk a Berki vagy a Molnár bármelyik nyilatkozata kapcsán, ha mennyiben ők ebből megnyilatkoztak, és mondjuk tényleg az lett.
0: Hát Molnár Zoltán ugye idézték, igen, a lehető, és hogy az ez volt, a kampányban téma
1: és
0: volt.
1: Az volt emlegetve, és abban a hiszemben voltak a könnyébelek, hogy ennek a vonatos, illetve a vonatközlekedésnek a témájában is lesz végre egy fejlődés, ami az elmúlt átkos 16-ban nem történt meg. Attól félek, hogy akkor ez egy kísértetiesen hasonlít arra, hogy ez szintén ami csak egy kampányszöveg
0: volt. Az elmúlt 16 évben, és akkor hányszor vettük elő a régi Nógrádokat, hogy akkor mi legyen ezzel a vonalnal?
1: Sokszor, ez egy sok 16 év van ebben benne.
0: Igen, tehát azért mondom, hogy
1: és ez most olyan, mintha ugyanezt ismételné, mintha ugyanaz elemez lenne föltéve, átcímkézve, ugyanaz pörög, ugyanaz halljuk kampány előtt természetesen, aztán utána jön a levezetés ennek a dolognak. A lényeg nem változik, itt az itt élők, akik most történetesen ebben a dologban fejlődést reméltek, hittek, képzeltek, megmaradnak a fejlődés reményének és hitének és képzeletének szintjén.
0: Én ezt nem értem, tehát hogy a hallgatók azt tudják, de hogy ez
1: nincs ebben semmi meglepő.
0: Én örülök, hogyha minden fejlődik, tök jó, de mondjuk én a nyugat-nyugati vasúttal szkeptikus vagyok. Tehát hogy és ezt sokszor beszélgettük itt szakmai körökben is, hogy egyszerűen tényleg az nekem az nem életszerű, hogy valaki az autót válassza, vagy valaki a vonatot válassza mondjuk nagyoroszi lakosként a vonat helyett, mert hogy a vonat ugye az megáll, hol van kint a vasút, ott van kint valahol a vasútállomás, nagyoroszi, és neki még be kell gyalogolnia. Tehát te nekem ez nem életszerű abszolút, és nagyon sok helyen van így, hogy ugye kint van valahol, és kényelmesek lettünk, az meg hát a másik...
1: Gyarmaton sincs ilyen értelemben jó helyen a vasútállomás.
0: Oké, mondjuk ott pont az északi meg a déli városrészt határ, oké, rendben van, de például Oroszliban nagyon sokat kell menni, én úgy emlékszem, tehát hogy nagyon kell menni. Tehát nekem
1: hát a legeklatánsabb példa Dejtár ebben az esetben.
0: Vagy Dejtár.
1: Ott a tragédia.
0: Tehát hogy érted, és akkor miért fogom én Dejtáron, megállok a Lókosnál, leszállok, és még hogy megyek én be a faluba? Nehezen. Tehát azt mondom, hogy nekem ezek nem életszerűek, minden esetre én azt vizslatom, vagy nekem az nem tiszta még, hogy most egy friss kormány alakult, beindultak itt a lobbyerők, a memorandum családomtól kezdve minden, és azt, én azt szeretném megérteni egyszerű állampolgár, hol akad el az, hogy ebből a 3000 millió, nem tudom mennyi pénzből egyszerűen nem tud mondjuk annyi csúrani csepenni, hogy mondjuk itt az Ipoly-Tarnóci letkés, vagy nem letkés, litkei vonalon, ahol egyébként elrották a sineket, mondjuk azt valahogy pótoljuk ebből a pénzből, mert folyamatosan valami fajta ködbért kell fizetnünk a szlovákoknak, mert hogy itt egyébként járna valami teher fuvar vonal,
2: de nem tud.
0: Tehát, hogy hol akad el, melyik szinten az, amikor azt mondják nekünk, hogy ezt nektek, mert nem. Nekem ez a, érted, hogy mire gondolok, hogy melyik szinten, Berkiákos szintjén, Molnár Zoltán szintjén, nem volt elég jó a szakmai anyag, amit mondjuk a Balassa, hogy amatőrök összeraktak, vagy éppen valamiért erősebb kutya, érted, ha mondjuk a két tiszásnál, mondjuk a másik két tiszás erősebb volt, és azt mondta akkor a vitézi. Bár egyébként én úgy érzem, hogy nagyon ez a főváros meg agglomeráció az, ahova most neki bekattant, tehát ami jogos, mert hogy oké, rendben van, prioritások is vannak.
1: Szépen el is viszi az összes pénzt egyébként.
0: Tehát el is, mert
1: én azt gondolom, nem. Figyelj, egyszerű, nem kell ennyire túl a nagy megfejtésekre gondolni. Minden egyes ilyen kinevezett helyzet, élethelyzet, mint mondjuk egy kampány vagy ilyesmi, alkalmas arra, hogy lehessen mondani valamit át, vagy bét, vagy ilyesmi, és akkor utána, hogy abban nem valósul meg, már lehet mondani ezt, lehet mondani ezt, lehet mondani amazt. Ez ugyanaz, nem, nincs új a nap alatt, Ádi.
0: Tudom.
1: Csak ismétli magát
0: csak,
1: a történet.
0: Csak most az friss, nekem mondom, hogy ez a lobby folyamat, az hol akad el? Én nekem ez volt a kíváncsiságom. Tehát ezt beszéltük ki.
1: Főleg, ha van lobby folyamat.
0: Igen.
3: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
4: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
4: Nincs értelme fenntartani a vasutat a jelenlegi formában Nyugat-Nógrádban. Így véli az egykori Salgótarjáni pénzügyi főiskola tanára. Engelbert István egy internetes fórumon osztotta meg véleményét azt követően, hogy civilek egy csoportja levélben felháborodott a Tisza párt által ígért vasútfejlesztés elmaradása miatt. A Nagy László és Oleksza Miklós aláírásával ellátott dokumentumot a közlekedési és beruházási miniszternek szeretnék eljuttatni, amelyben kijelentik, hogy a Tisza látványosan cserben hagyta a választókat. Molnár Zoltán országgyűlési képviselő azt ígérte, hogy visszaépítik az egykor felszedett Drékely-Palánk és Ipolyság közötti vasutat, továbbá teljes körű vonal rekonstrukciót végeznek el a térségben. Az aláírók szerint az ígéretek alkalmasak voltak a választók megtévesztésére. Érvelésük szerint Nógrád éppen emiatt is van hátrányban az ország más területeihez képest. A dokumentumot jegyzők ellenében fogalmazta meg véleményét a Salgótarjáni egykori pénzügyi főiskola tanára. Engelbert István bár úgy véli, hogy a térségben lakók nem ismerik fel a vasút jelentőségét, de valójában a mai formájában nincs is szükség rá. Tűzoltókat hívtak a becskei közmunkásokra. Az ismeretlen telefonáló azért hívta a katasztrófavédelmet, mert szerinte a falu közterületein dolgozók szabálytalanul tüzet raknak. A polgármester úgy gondolja, hogy őt akarják idegesíteni bosszús ismerősei. A Gulcs Pál a település egyik internetes fórumán megnevezte azt az embert, aki szerinte ellene fordult. A Gulcs úgy reagált a véleménye szerint ellenségeskedésre, hogy mindennek eljön az ideje, és nem is olyan soká. Korábban a helyi roma kisebbségi önkormányzat vezetőjével került összetűzésbe a polgármester, aki viszont a bankszámlájukon történt gyanús pénzmozgások miatt szólította meg a Gulcs Pált. A polgármester jogi lépéseket ígért a kisebbségi önkormányzat vezetőjével szemben és a hírt közlő rádiócsatornánk ellen is. Ruha és cipőboltokat vizsgál az adóhatóság Nógrád vármegyében. Ma a Széchenyi járás vállalkozóihoz kopogtatnak be, szerdán Salgótarjánban, csütörtökön pedig Balassagyarmaton járnak a revizorok. Többek között azt vizsgálják, hogy az alkalmazottak bejelentése szabályszerűen megtörtént-e, illetve ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét is. A vizsgálatok során a számla és nyugtaadási kötelezettség teljesítésére, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatára is figyelnek. Az online pénztárgépekkel kapcsolatban további szempont a tényleges és bizonylatolt készpénzkészlet egyezősége. A revizorok emellett azt is ellenőrzik, hogy a megfelelő áfa kulcsot alkalmazzák-e. lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renát a személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb találgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezetőbeosztású alkalmazott távozása történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna.
3: Időjárás.
4: Késő nyári kellemes időjárás marad ma is, csak csekély gomoly felhőképződéssel. A csúcsok 28-29 fok körül várható.
3: Közlekedés.
4: Napközben Vácon, a Rádiúton, Szabolyon az Országúton, Borsos-Berényben a 2-es úton és a 22-esen Ipolyszögön és Endrefalván várható trafipax.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
2: Nagyot szól.

0: még egy picit a nyugat-nógrádi vasúti helyzetről, kedves hallgatók, és mondom ezt én úgy, akarom még ezt, hogy én örülnék neki, hogyha bármi lenne így, de én tehát úgy szurkolok a csapatnak, hogy én szkeptikus vagyok. Én azt mondtam egyébként, hogy én inkább azt látnám, hogy mondjuk ott lejössz biciklivel, vagy eljössz biciklivel Budapestről mondjuk, letekersz, most meg lesz majd a csinálva, a Diósi Csabéka is, majd szerintem ma fogom majd beszélgetni erről, lejössz, és akkor mehetsz a jégmadárral ide, fölmész zónázva oda, fölrakod a biciklit, és akkor mondjuk Vácról elindul egy ilyen, nem azt mondom, hogy ilyen kismaros Szokolya királyi feelingű vonat, hanem mondjuk egy picit gyorsabb, de hogy itt
1: azért mégiscsak
0: itt nem az lesz a cél, hogy itt minél hamarabb bejöjjél, hanem akkor
1: turistás.
0: Igen. Mert hogy érted eleve, tehát hogy hiába építjük át a pályákat, tehát
1: attól még nem lesz
0: nem
1: gyorsabb.
0: Nem fog gyorsabban menni. Tehát, hogy én ezt nem
1: ez
0: értem, hogy ezt miért nem mondta már ki valaki, vagy mondjuk a Vitézi, miért nem mondja ki azt, hogy gyerekek, egyszerűen technikai szempontból nem lehet olyan vasútvonalat építeni mondjuk a Vác Balassagyarmat között, hogy mindenhol 80-an vagy 90-en menjen a szerelvény.
1: Igen, hát ezzel együtt nyilván ezzel együtt még azért lehetne az állatlan állapotokon javítani, igen, megtalálni, az igazságot kimondani, hogy mi az, amit maximum el lehet érni ezen a vonalon. Igen, ez nagyon jó lenne, ha megtörténne, de mondjuk ez a tiszta szöveg az nem feltétlenül történik meg.
0: Vagy miért nem mondja azt akkor ki a Vitézi, hogy a következő, nem tudom én, 15 évben
1: nem lesz semmi.
0: Itt nem lesz semmi, mert nem éri meg. Ja. De akkor mondjuk már ki. Okay.
1: De amit te mondtál, amit mondtál az elején, hogy ha csak azt nézzük meg, ha csak azon múlna, hogy a mi képviselőnk nem elég erőteljesen tudnak lobbizni.
0: Aki most teker ránk, hogy azt mondtam, hogy én azt nem értem most ebben az egész újrációban, hogy itt volt nagyon sok pénz ebben a Baross Gábor programban, nem kapott semmit, az egész országban lehet, hogy egyébként csak a nyugat-nógrádités, nem tudom, és hogy hol akad el, melyik szinten, mert én a közösségi mozgódást azt én érzékelem, de akkor most Berki Ákos, Molnár Zoltán nem foglalkozott vele, vagy akkor mentek tovább, és akkor a Vitézi mondta azt, lehet, hogy nem tudom én a Csézi, aki nem tudom én hol országgyűlési képviselő, őt jobban szereti, és akkor oda fog menni a vasútfejlesztés. Te érted, hogy erősebb, úgyhogy mondtam az előbb.
1: Miért lenne Csézi erősebb?
0: Mert jó a hangja, mit tudom én, nem tudom, mert ja. Molnár Zoltán meg nem tud annyira jó énekelni. Csak érted, hogy mire gondolok, most aki sarkítok, az de lehet. Hogy milyen alapon dőlt el most házon belül az, hogy ide egy pengő nem jön.
1: Hát majd megtudjuk a közeljövőben, csak lesz ennek a levélnek egyébként valami.
0: Én nagyon kíváncsi vagyok.
1: Arról beszéltünk ponton, hogy itt most hogy nem magunknak ötletelünk is bohózkodunk.
0: Igen, mert egy levél volt.
1: Itt egy levél került föl Vitézi Dávidhoz. Tehát,
0: ami számon kérti egyébként azt, hogy akkor miért nem?
1: Oké, nagyon bízom benne, hogy ennek a levélnek egy válasza lesz, amiből esetleg lesznek erre vonatkozó megfejtések, amiket most itt ez föltettél.
0: Ha elindul a vonat, az állomás meg ott marad. Wow.
1: Na jó. Legalább az ott van.
0: Igen.
1: Hasznosítjuk az állomásokat.
0: Merkegy egy a szépet, azt a múltkor átadtuk.
1: Mit lehet csinálni egy állomáson, ha már nem a vonatokat fogadja? Na.
0: Hát például a Galbás Tamáshoz csinált kiállítás Nógrád Kövesdenben.
1: Tessék.
0: Ennyi.
1: Hát ez lesz majd a jövő.
0: Van benne valami.

0: merítést tartalmazott.
1: A Színház élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a

0: egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő, Rét utca 18.
1: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
1: Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.

0: Hollywood. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Képzelj el, egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palóc Liget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel.
5: Ez a 6. Szeptember Fest Balassagyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap.
6: Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Zaptons és Magyar Buli DJ Szilveszterre.
7: Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én Balassagyarmaton a Palóc Ligetben.
8: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckultime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálogékszerüzlet.
9: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern design egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
10: Reklámot hallottak.
11: 8 óra van.
10: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Molnár Róbert.
11: Hírek.
12: Vác polgármestere nyíltan kampányol a Tisza párt mellett. Matkovics Ilona a kormány vagyon visszaszerzési hivatallal kapcsolatos döntései miatt kialakult országos elégedetlenségre reagálva szólított fel minden váci lakost. Adjunk türelmet és bizalmat azoknak, akiket megválasztottunk az ország vezetésére. Én nem hiszek a tökéletes döntésekben, amit tökéletes emberek hoznak. A város polgármestere hozzátette, ő sem hitte, hogy a vagyon visszaszerzési hivatal témájában akkora elégedetlenség alakul ki, hogy emiatt sokan a kormány eddigi támogatói közül már a Tisza bukását várják. Matkovics Ilona szerint most annak van ideje, hogy a választópolgárok megtanuljanak hallgatni. Az, hogy elfogadjuk, talán nem nekünk van igazunk. Ha 16 évnyi bűn árnyékát hagytuk magunkra vetülni, talán nem kéne 100 nap után a tökéleteset elvárni. Hozzátette, képesnek kell lenni újra bízni. Embertelen körülmények között élnek Salgó Tarjánban, középkori állapot uralkodik a városban. Erről készített videót a Roma Play stábja, amiről a tarjáni fészek közölt részleteket. A rezsitartozások miatt több családnál is elzárták a vizet, vödrökben és mosószeres kannákban hordják az innivalót a közkutakról. A közlés szerint a város polgármester

0: Krejcsi Bálint nem nyilatkozott a témában, amit elfogadhatatlannak és cinikusnak értékeltek az írásban. A torjáni fészek szerint szavakban hangzatos jövőt építenek a városnak, miközben a valóság ehhez képest középkori. A Roma Play telepjáró című műsorában az egyik érintett azt mondta, nem csak a vízszolgáltatás jelent problémát a környéken, van, aki számára az áramdíj kifizetése is nehézség, ezért az is előfordulhat, hogy a villanyt is kikapcsolják. Solgó-Torjánban jelenleg 383 fogyasztási helyen korlátozzák a vizet, vagy egyáltalán nincs szolgáltatás, közölték. Ruha és cipőboltokat vizsgál az adóhatóság Nógrád vármegyében. Ma a Széchenyi járás vállalkozóihoz kopogtatnak be, szerdán Salgótarjánban, csütörtökön pedig Balassagyarmaton járnak a revizorok. Többek között azt vizsgálják, hogy az alkalmazottak bejelentése szabályszerűen megtörtént-e, illetve ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét is. A vizsgálatok során a számla és nyugtoldási kötelezettség teljesítésére, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatára is figyelnek. Az online pénztárgépekkel kapcsolatban további szempont a tényleges és bizonylatolt készpénzkészlet egyezősége. A revizorok emellett azt is ellenőrzik, hogy a megfelelő áfa kulcsot alkalmazzák-e. Lemondott a Kormínláncról és a Kormínlánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Kormínlánc testületet továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Salzburg tartományban az augusztus 31-én késő délután tomboló vihar után olyan látvány fogadta a helyieket, mintha egy kemény tél közepén járnának. Az óriási vihar, amely átvonult a régión, 10-20 cm vastag jégtakaróval borította be a tájat. A helyzet annyira extrém volt, hogy az utakra hókotrókat kellett küldeni, hogy eltakarítsák a hömpölygő esővíz mellett felhalmozódott lezúduló jeget. Az út szélén még ma is jéghegyek tornyosulnak.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
0: Késő nyári kellemes időjárás marad ma is, csak csekély gomoly felhőképződéssel. A csúcsok 28-29 fok körül várható.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
2: Nyékiautóház.hu.
4: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. Malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
0: Napközben Vácon, a Rádiúton, Szobolyon az Országúton, Borsos-Berényben a Kettes úton és a 22-esen Ipolyszögön és Endrefalván várható trafipax.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megapon.
2: Nagyot szól.
5: Jó rádiózást kívánunk minden megafonistának. Sziasztok, szép reggelt. Norvikám, hello.
6: Hello. Sziasztok, szép reggelt.
5: Na, nyomon követünk, témát követünk, mert hogy szeretünk nyomon követni, témát követni, és ugye pláne ezt akkor is szívesen tesszük meg, amikor Bíró Annával tudunk bármiről beszélgetni, aki ugye a Herman Otto Intézet vidék és térségtámogató egységének vidékfejlesztési referense, most ilyen titulussal tudjuk őt bemutatni. A vidék és térségtámogató egység az picit a FBI, CIA felé halad, vagy a tech felé egyébként, de el tudom képzelni azt, hogy ez az egység így felbukkam, ilyen tudod, ilyen kebláros ízébe valahol egy gazdánál, és akkor adj a fűtojást! Vagy valami ilyesmi.
6: Vagy hoztunk fűtojást!
5: Ez a jobbik. Kiskaporta! Vagy valami, mindegy, ezt megkérdezik tőlem, itt talán erről nem beszélgettünk vele, ami a lényeg, hogy ugye ő az, aki nagyon dolgozik azon már hetek, hónapok óta, hogy a nyitott porta napokat most már Nógrád megyében is Nógrád vármegyében is meg tudja oldani és össze lehessen hozni. Gazdaképzések voltak, a már programban résztvevő gazdáknak volt fejtágítás, és kvázi egy nagyon klassz hétvége előtt állnak azok, akik azért be tudnak csatlakozni. És mondtuk azt annól, hogy ezt fontosnak tartjuk, hogy azért nem csak a mieinkhez szólunk kvázi a nógrádi körben, hanem nyilván a mieinkhez a váci, a dunakeszi körben, hogy lesz egy olyan októberi hétvége, amikor le lehet jönni, föl lehet jönni.
7: Na, most lesz az.
5: Ez mindegy, kész, ez egy kerekasztó.
7: Keres egy másik égéket.
5: El lehet jönni ide Nógrád megyébe tényleg, és akkor meg lehet ezeket a gazdákat ismerni, és nagyon jókat lehet akár enni, kóstolni, és ugye azért voltak ezek a fejtágítások, mert hogy ugyebár az, hogy te most itt a kecsketejet fölkelünk reggel, Norbi, van kecskénk egy csomó, és akkor kimegyünk, és akkor azokat szépen lefájjuk, és akkor abból utána mi csinálunk sajtot, az egy dolog, mert ez a dolgunk. Utána meg elviszük piacra készen. De az, hogy valaki meghívunk egy családot, és akkor eljönnek Zebegényből, Tajtótfaluból, és őket fogadni kell, és vendéglátást kell produkálni, az már megint egy más történet, tehát ilyen fejtágításokon vettek részt a programban résztvevő gazdák, és ez szépen halad, és ugye az Annával azt beszéltük, hogy mi ezt nyomon követjük, és a témát állandóan fenntartjuk, mert hogy egy fontos agroturisztikai élmény lesz, remélhetőleg ez az októberi hétvége, úgyhogy meglátjuk mindjárt, hogy az egység az hogy dolgozik.
7: Én szerintem nincs könnyű helyzetben ez az egység, mert hogyha a gasztró élményeket, feladatokat és ezt az egész gasztró vonalat lefejtjük erről a dologról, akkor még mindig marad egy óriási feladatuk. Az, hogy úgy megismertetni minél szélesebb közönséggel, és úgy megszerettetni, és úgy belevinni nek a közönségnek a mindennapi gondolkodásába azt, hogy vannak, léteznek, és nagyon fontosak számunkra a kistermelők, az őstermelők, ezek az emberek, akik egy-egy területen, otthon, kis mennyiségben minőséget termelnek, alkotnak, az ő létük mennyire fontos. Na, az egy picit talán nehezebb dolog ott maradandót alkotni.
5: Úgyhogy Annát mindjárt hívjuk.

0: Készüljetek, kedves, fontos dátum jön itt Nógrád vármegyében, október 3-4. Jó, és akkor ez lesz a nyitott napok itt nálunk picin kis mennyecskébe, és azt kezdtük el mondani az előbb, hogy mindenki felé szólunk, mert hogy ilyen még nem volt. Ez egy országos program, és ebben először vesz részt a drága a megyénk, és ugye azt mondtuk, hogy folyamatos szervezések, fejtágítások, gazdabevonások, programfelépítések zajlanak, és ugye hát ez egy eléggé komoly, és remélhetőleg, hogy jó látogatottsággal bíró agroturisztikai esemény lesz, és hát persze invitálunk mindenkit, tényleg Salgótarjántól egészen a Megyeri Hídig, hogy egy ilyen klassz dolog lesz, és rengeteg klassz gazdánk van, és nagyon klassz emberekkel, nagyon klassz kajákkal, nagyon klassz életutakkal lehet megismerkedni.
1: Az egészen ugye? Biztos, hát egy ilyen nem szakma, ez nem tudom, hivatás, foglalkozás, valószínűleg nagyon komoly életutat tud maga mögött már eddig, ez egészen biztos.
0: Így van, úgyhogy Bíró Annával beszélgetünk, a Herman Otto Intézet vidék és térség támogató egységének vidékfejlesztési szakemberével. Jó, mondtam, jó reggelt!
2: Jó reggelt, jó hosszú, nem?
1: Igen, én csodálkozom, hogy ilyeneket meg tud jegyezni.
0: De azt mond, jó, nyilván csalok, de azt mondtuk egyébként, hogy ez jó, ez a vidék és térség támogató egység. Tehát ott tudod, így ilyen nem
1: azért ott egy kicsit, ha komolyabb, ha szigorúan mondod.
0: Ilyen tekes vidékfejlesztéses csapat is, akkor nem tudom, én ejtőernyőn lepottyantok valahova, és akkor el tudom fejleszünk.
1: Ott azért behúzom a nyakam, mikor ezt úgy valaki már mondja, hogy honnan jött.
0: Egyen poló is van. Nagyon jó. Igen. Taktikai egység, indulás, minden.
1: Alatt. Mackok.
0: Mackok.
2: Micsoda. Néha pont így érzem magam különben.
0: Mackok, füstgáz, tudod, minden, ami kell kész.
1: Látom azért, amikor annál fölteszi a kezét, tudod, és akkor szokták mutatni, hogy ujjával egy jobbra.
0: Kecskék!
1: Ököl, akkor megáll.
0: Kecsketej! Minden megmenjen.
2: Igen. Hogy néha egy ilyen rendezvény is szükség van erre.
0: Na, jó a kötés, úgyhogy tényleg beszéljük is erről a point félretéve. Na, hogy álltok? Mert ugye azt mondtuk a hallgatóknak, hogy ugye hétről hétre, akár hónapról hónapra nyomon követjük ezt, mert nagyon sokat dolgoztok, és dolgoztatok, hogy ez most Nógrád megyébe kerüljön. Gazda fejtágítások, rákészítések voltak, és ugye most ezekben a napokban, hetekben ez elindul országszerte, és akkor mi is rá tudunk erre akkor csatlakozni általatok.
2: A intézetnek ugye a kezdeményezésére indult el ez a Nyitott Porta Napok programsorozat. Ugye ez nem csak Nógrádban van, de mi most kerültünk be először. Ugye ez elindult már nagyon sok-sok évvel ezelőtt Zala megyében, ez volt az első helyszín. És ugye mi a Zala megyeiektől tanulunk, mert hát gyakorlatilag mindenki a Zala megyeiektől tanul, mert ugye ők csinálták először. Ott fogott össze 10-12 porta, 10-12 gazdálkodó, és kezdték el ezt kicsiben csinálni. Úgyhogy gyakorlatilag erre a kezdeményezésre épült rá, de most már azt elmondhatom, hogy több mint 140 gazdálkodó fogja kinyitni a kapuit, és ez nagyon-nagyon sok. Tehát, hogyha belegondoltok, hogy ez egy milyen kis területe gyakorlatilag a gazdaságnak, de közben meg egy milyen fontos területe a gazdaságnak. Hogyne? Nem csak a mezőgazdaságot érteni ez alatt, hanem ugye ennek nagyon sok más hozománya van. Tehát az agroturizmust itt emlegetted, de ugye ehhez kapcsolható a kerékpáros turizmus, tehát be tudjuk őket ide is vonzani, ehhez a programhoz kapcsolni, és olyan egyéb más területeket meg tudunk érinteni, ami eddig úgy tudtunk róla, de nem ismertük igazán. És ugye ez a rendezvény, ez az október 3-ai, 4-ei rendezvény, ez arról szól, hogy a Nógrád megyeiek is ismerjék meg, hogy milyen gazdálkodók vannak itt a környéken, és mivel foglalkoznak. De ők tudják, a piacon vásárolnak, hál' Istennek egyre népszerűbbek ezek a piacok. Nem tudom, hogy ti látjátok-e, vagy érzékelitek-e, de hogy nagyon sok településen nyitottak újra a piacok, és ugye ezek a termelők ott meg tudnak jelenni, de az egy néhány perces, fél órás találkozó a gazdálkodóval. Ez a program meg arra nyújt lehetőséget, hogy gyakorlatilag azt az életet, azt a munkát, amit ők ott csinálnak, azt közelebbről megismerhessük. Szóval nagyon aktív dologról van.
0: Nem tudom, hogy a múltkor már nyilvános volt-e a lista, Anna, hogy kik vesznek benne részt, és hogy akkor ez a harmadik, a negyedikei hétvége, akkor ez milyen helyszínekkel épül fel, vagy most már ez, erről tudunk-e beszélni?
2: Persze, igen, most már tudunk. Szépen lassan ugye készülnek föl ezek a porták. A Maszlik Zoriék, tehát Maszlik Zori szentén, ugye a Maszlik családi gazdasággal lesz részt.
0: Mondjuk ők már azért tapasztaltak, ugye már a sajtót is ott van, tehát hogy azért ők már gyakorlott vendéglátók idézőjelben, ugye annak?
2: Tehát, ez nagyon fontos, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy olyan személyek legyenek benne, akik már ezt csinálták, igen, tehát nincsenek megijedve ettől.
0: Igen.
2: A Simahegyi Major, ugye a Maszlik Dávidék szintén ott lesznek, és kinyitják, megmutatják a portékáikat, ott kolbász töltésre is lehetőség van, tehát majd gyakorlati módon el lehet sajátítani ezt a tevékenységet. Aztán kinyit a Rózsavilág, alsó Petényre, ugye a Rózsavilágot ismeritek, igen, sokan hallottak róla. A Prónai Kastély kapcsolódik mellé, mert ott aztán egyre több ilyen piacos rendezvényt szerveznek.
0: A Szűvék ott azt nagyon jól csinálják, igen.
2: A Szűvék nagyon jól csinálják, és felkarolták ezt a kezdeményezést már évekkel ezelőtt. Gondoljatok csak a Szarvasgomba Fesztiválra.
0: Az idén is, azt hiszem, arról talán fogunk is majd talán menni. Ez nagyon jó történet, igen.
2: És hogy ott is lesz lehetőség, tehát nekünk egy olyan utat kell felépíteni, és aztán majd átmegyünk a másik oldalra is, tehát Terényben a Dezsényi Zoli, ugye őket a Magos Völgyet ismeritek, hallottatok róluk, Hekliék lesznek Cserhát Surányban.
0: Ó, igen, a Tökmag.
2: Tehát a Tökmag és a Tökmag rejtelmeibe, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos, és aztán megyünk Kozárdra, a Kozárdi Kamrába, ott pálinka készítéssel csalogatják, és palacsintasütéssel csalogatják a kedves vendégeket. A Pátón, a Varázsvölgyben ugye megnyílnak majd ott is a piaci lehetőségek, és ott mármint a piacosok tudnak árulni, és ugye ott egy működő malom van, nem tudom, hogy azt tudjátok-e.
0: De igen, nagyon klasszul megcsinálták.
2: Nagyon klasszul megcsinálták, és ugye ezeket a programokat úgy építettük föl, és körbejárható, tehát mindenki meg tudja ezeket a helyeket látogatni, és aztán közbe iktattunk olyan programokat, mint a Diós Jenei kiállítótér, ahol kulturális programokat tudunk mutatni. Uh-huh. Beleraktuk Vanyarcon a Lóskaménest, ahol lovagolni lehet, és a kisbéri lovakat lehet testközelből.
0: Hát az legendás, mi is sokszor beszélgettünk a Janival arról, hogy itt azért, igen, az angol királyi testőrség lovai közül azért egy pár azért Vanyarcon indult, így van.
2: Így van, de ugye ezt kevesen tudják, vagy kevesen ismerik, vagy kevesen látták testközelből, úgyhogy ez egy jó lehetőség erre. Ezen kívül ugye Vanyarc nem maradhat el haluska nélkül, tehát tudom, hogy itt lesz a Haluska Fesztivál hamarosan, de ugye mi ezt az ételt szeretnénk népszerűsíteni továbbra, és úgyhogy ott is meg fog jelenni. Azt is tudnotok kell, hogy ez idő alatt 3. és 4. olyan ételeket próbálunk ezeken a helyszíneken bemutatni, ami tipikusan Nógrád megyéhez, vagy Palóc a szokásokhoz kapcsolódik. Hogy mindenki készül finom falatokkal, szóval azért is érdemes meglátogatni, mert nem csak aktív foglalkozásokon lehet részt venni, hanem nagyon finom dolgokat lehet enni. És azt tudjátok, hogy a vendégek mindig oda térnek vissza, ahol jót esznek. Ez egy nagyon régi mondás, de azt kell mondjam, hogy ez nagyon igaz mondás.
0: Ez így van. Oké, drága Anna.
2: Nagyon fontos, és viszont az is nagyon fontos, hogy amit kínálunk, az magas színvonalú legyen, és olyan helyi termékekből készüljenek, amikre méltán büszkék vagyunk.
0: Oké, na hát akkor innen is, ahogy szoktuk mondani, Salgótarjántól egészen a Megyeri Hídig, mindenkit akkor arra ösztönzünk, hogy a hétvégi, október első hétvégéje az legyen Nógrád megyében, és akkor... De bár egyébként még egy gyors kérdés, így, mert még egy percünk van, hogy akkor bármikor, tehát én mondjuk Dunakesziről elindulok, és akkor én már kapásból mehetek mondjuk Petényben, vagy van mondjuk egy túraútvonal, amit ajánlotok, ez hogy néz ki? Vagy én válogathatok, hogy a családban mondjuk elmegyek először, nem tudom én szarvasgombázni, vagy valami ilyesmi, és akkor közben átugrok én még Jenőre, és akkor onnan mondjuk nem tudom Terénybe. Tehát, hogy így...
2: Teljesen szabad, mi mindegyik portálnak föl lesz rakva a programja, aha, a nyitott portanapok.hu, itt az meg lehet találni ezen a weboldalon, mi is készülünk egy Facebookos oldalra, kifejezetten a Nógrád megyei programokat illetően, és akkor jelöljük a helyszíneket, megadjuk a koordinátákat, adunk olyan lehetőséget is, tehát amit mi állítunk össze programajánlót, ez a mi ajánlatunk, de nyilvánvalóan az emberek maguk
0: szabad
2: is eldöntetik, hogy így van, szabad a vásár. Lesznek kötött programok, tehát lesznek a helyszíneken olyan programok, ami mondjuk meghatározott időben indul el, akkor oda kell érni, vagy érdemes odaérni, de nyilvánvalóan ezek a porták nyitva lesznek mind a két napon, reggel 9-től este 5-ig, vagy délután 5-ig.
0: Tök jó.
2: Tehát ezt kell látni, és akkor ez így gyakorlatilag be lehet járni. Én azt javaslom, hogy két körben tegyék meg ezt.
0: Tényleg egy szombat-vasárnap. Igen,
1: nagyon hosszú volt.
0: Egy szombat-vasárnapos kör ez.
2: Ez egy szombat-vasárnap kör, tehát csináljanak egy kört szombaton is, csináljanak egy kört vasárnap. Mi ugye csábítjuk ide a Budapestről, az agglomerációból érdeklődőket is, de ha őszinte akarok lenni, akkor mi ezt a rendezvényt a nógrádiaknak csináljuk. Tehát, hogy a nógrádiak értsék meg, fedezzék föl, és zárják a szívükbe ezeket a termelőket, mert ők a mieink.
0: Én most beálltam a sorba egy újdonsága, mert ugye én ezt a közösségi kosarat is vittem szandáról, csak aztán azt nagyon nehéz volt már nekem kivitelezni. Viszont én most jövő héten szandáról kapok fűrjet, úgyhogy én most a gasztronómiában a fűrjet.
1: Tojást vagy fűrjet?
0: Fűrjet.
1: Ja, hogy te tovább léptél.
0: Én már tovább léptem, úgyhogy én most ebben a vonalban is elindultam, és felfedezem a kis szandai fűréseinket. Úgyhogy ilyeneket is.
1: Majd beszélünk róla.
0: Mindenképpen.
2: Nagyon örülök.
0: Na, Annám,
2: nagyon
0: beszélünk.
2: Úgyhogy szeretném, hogyha esetleg ez egy kérés csak, hogy a gazdálkodókkal is beszélgessetek, mert esetleg ők olyan dolgokat is el tudnak mondani, amit én mondjuk nem említettem, vagy elfelejtettem, vagy kimaradt, de ugye ők a saját munkájukról tudnak beszélni, és ízelítőt adni abból, amit ők csinálnak, amivel foglalkoznak.
0: Drága, figyelünk, és akkor még azért megpörgetjük ezt szerintem, a programajánlós péntek keretében még majd szerintem másodikán, úgyhogy még addig gyűjtjük az infokat. Úgyhogy köszi, és akkor készüljetek, mert mi is készülünk. Jó?
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm. Szia, Anna, minden jót neked.
1: Szia.
0: Na, ennyi, október 3-a, 4-e gyerekek, és akkor tessék menni, mindjárt elmondjuk megint a helyszíneket.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
4: Vác polgármestere nyíltan kampányol a Tisza párt mellett. Matkovics Ilona a kormány vagyon visszaszerzési hivatallal kapcsolatos döntései miatt kialakult országos elégedetlenségre reagálva szólított fel minden váci lakost. Adjunk türelmet és bizalmat azoknak, akiket megválasztottunk az ország vezetésére. Én nem hiszek a tökéletes döntésekben, amit tökéletes emberek hoznak. A város polgármestere hozzátette, ő sem hitte, hogy a vagyon visszaszerzési hivatal témájában akkora elégedetlenség alakul ki, hogy emiatt sokan a kormány eddigi támogatói közül már a Tisza bukását várják. Matkovics Ilona szerint most annak van ideje, hogy a választópolgárok megtanuljanak hallgatni. Az, hogy elfogadjuk, talán nem nekünk van igazunk. Ha 16 évnyi bűnárnyékát hagytuk magunkra betülni, talán nem kéne 100 nap után a tökéleteset elvárni. Hozzátette, képesnek kell lenni újra bízni. Embertelen körülmények között élnek Salgó Tarjánban, középkori állapot uralkodik a városban. Erről készített videót a Roma Play stábja, amiről a tarjáni fészek közölt részleteket. A rezsitartozások miatt több családnál is elzárták a vizet, vödrökben és mosószeres kannákban hordják az innivalót a közkutakról. A közlés szerint a város polgármestere Krejcsi Bálint nem nyilatkozott a témában, amit elfogadhatatlannak és cinikusnak értékeltek az írásban. A tarjáni fészek szerint szavakban hangzatos jövőt építenek a városnak, miközben a valóság ehhez képest középkori. A Roma Play telepjáró című műsorában az egyik érintett azt mondta, nem csak a vízszolgáltatás jelent problémát a környéken, van, aki számára az áramdíj kifizetése is nehézség, ezért az is előfordulhat, hogy a villanyt is kikapcsolják. Salgótarjánban jelenleg 383 fogyasztási helyen korlátozzák a vizet, vagy egyáltalán nincs szolgáltatás, közölték. Ruha és cipőboltokat vizsgál az adóhatóság Nógrád vármegyében. Ma a Széchenyi járás vállalkozóihoz kopogtatnak be, szerdán Salgótarjánban, csütörtökön pedig Balassagyarmaton járnak a revizorok. Többek között azt vizsgálják, hogy az alkalmazottak bejelentése szabályszerűen megtörtént-e, illetve ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét is. A vizsgálatok során a számla és nyugtoldási kötelezettség teljesítésére, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatára is figyelnek. Az online pénztárgépekkel kapcsolatban további szempont a tényleges és bizonylatolt készpénzkészlet egyezősége. A revizorok emellett azt is ellenőrzik, hogy a megfelelő áfa kulcsot alkalmazzák-e. Lemondott a Korvin Láncról és a Korvin Lánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Korvin Lánc testületet továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Salzburg tartományban az augusztus 31-én késő délután tomboló vihar után olyan látvány fogadta a helyieket, mintha egy kemény tél közepén járnának. Az óriási vihar, amely átvonult a régión, 10-20 cm vastag jégtakaróval borította be a tájat. A helyzet annyira extrém volt, hogy az utakra hókotrókat kellett küldeni, hogy eltakarítsák a hömpölygő esővíz mellett felhalmozódott lezúduló jeget. Az út szélén még ma is jéghegyek tornyosulnak.
3: Időjárás.
4: Késő nyári kellemes időjárás marad ma is, csak csekély gomoly felhőképződéssel. A csúcsok 28-29 fok körül várható.
3: Közlekedés.
4: Napközben Vácon, a rádióton, Szabolyan az országúton, Borsos-Berényben a 2-es úton és a 22-esen Ipolyszögön és Endrefalván várható trafipax.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: A térség támogató egységvezető vidékfejlesztési szakembert Bíró Annát hallottátok az előzőekben. Vele beszélgettünk, igen, vidék és térség támogató egység. Bocsánat. Tehát, hogy igen, a drága Annuskát hívtuk fel az előbb, és elmondtuk azt ugye, hogy hát a nyitott portanapok most már végre több év után úgy tűnik, hogy Nógrád megyébe érkezik, és vár benneteket október 3-4.
1: Igen, és nem is akármilyen sorozattal, mert azért az Anna, én nem gondoltam, hogy egy ekkora, mit tudom én, nem számoltam, de mondjuk egy 10 állomásos turnét azért csak ide citált nekünk nagyságrendileg, és még az is lehet, hogy ettől több. Ádi közben számolja egyéb iránt, és...
0: 10-11. Okay. Igen, jót mondta.
1: Szóval azért az egy elég erős kezdés, ha éppen arról beszélünk, hogy Nógrádban először tudunk ezzel a programsorozattal, ezzel a programmal is lehetőséget találkozni, és olyan nevek, ott tényleg olyan állomások voltak felsorolva itt, amik egyébként saját jogon is már nagyon régóta híresek, mondjuk ki, és nagyon-nagyon jó hagyományokat ápolva működnek nagy örömünkre mai napon, és ezeket így csokorba foglalva egyszerre hallani, és mondjuk nagyon helyesen két napi átnézésre ajánlani, az egy nagyon-nagyon-nagyon jó lehetőség erre a harmadikára és negyedikére, ahogy Ádi mondta.
0: Így van, tehát Szente az egyik állomás, ugye ott Maszlik Zoltánnal és Maszlik Dáviddékkal lehet találkozni, ugye az sajt, illetve sertés történet, aztán Petényben minden, ami a rózsából készíthető, és ugye a Prónai Kastély is beszáll. A sztoriba a Kárien szarvasgombás történetekkel, aztán Dezsén Zoliék ugye ott vannak Terényben, Martinék ott vannak, most mindig keverem, most a Surányban vannak, ugye surányiak ők, ugye iszonyatosan jó a tök magos történetük, hogy megőrülsz. Kozárd is van, aztán Pásztó is van, és akkor emellett Diós Jenőn, plusz még Vanyarcon is lesznek helyszínek, ugye Lóska Ménes, ugye Janiék, aztán lesz Haluska, nyilván ott Terkáék majd fogják készíteni a jó kis Haluskit, ahogy kell. És ugye a diósenei kulturális tér, ami egy, egyszer voltam már, amikor megnyitották, ez simán olyan, mint hogyha mondjuk bemész a Rádai utcába, fönn Budapesten, és bemész egy galériába. Tehát ehte ilyen a sztori. Komolyan. Tehát, hogy, komoly. Hogy nagyon jó
1: azért
0: néz
1: az
0: ki.
1: Komoly.
0: Nagyon jól néz ki. Úgyhogy abszolút fővárosi feeling az egész. Úgyhogy...
1: Szóval ilyen állomásokkal lehet találkozni a harmadikán, negyedikén. Én azt gondolom, hogy és ugye mondta az Anna, hogyha valaki, Ádám felvetette, hogyha valaki tényleg egy úti tervet próbálna meg egy útvonal tervet
0: mindent
1: kihozni, akkor tulajdonképpen egy a honlapon, meg még készül majd a Facebook oldal is. Ott lehet látni külön-külön lebontva, hogy kinek a nyitvatartása, hogy van, szóval tök jó.
0: Ajánlatokat kaptok, hogy merre menjetek, igen, nézzetek meg, hogy úgyhogy tessék
1: majd
0: figyelni.
1: Megvan ezt támogatva.
0: Így van, tehát október 3-4, Nógrád vármegye, és akkor nyitott portanapok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
1: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu. Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Hé, hey, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és négy ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett!
1: Reklámot hallottak!
7: 9 óra van!
1: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
9: Hírek.
8: Nincs értelme fenntartani a vasutat a jelenlegi formában Nyugat-Nógrádban. Így véli az egykori Salgótarjáni pénzügyi főiskola tanára. Engelbert István egy internetes fórumon osztotta meg véleményét azt követően, hogy civilek egy csoportja levélben felháborodott a Tisza párt által ígért vasútfejlesztés elmaradása miatt. A Nagy László és Oleksza Miklós aláírásával ellátott dokumentumot a közlekedési és beruházási miniszternek szeretnék eljuttatni, amelyben kijelentik, hogy a Tisza látványosan cserben hagyta a választókat. Molnár Zoltán országgyűlési képviselő azt ígérte, hogy visszaépítik az egykor felszedett Drékely Palánk és Ipolyság közötti vasutat, továbbá teljes körű vonal rekonstrukciót végeznek el a térségben. Az aláírók szerint az ígéretek alkalmasak voltak a választók megtévesztésére. Érvelésük szerint Nógrád éppen emiatt is van hátrányban az ország más területeihez képest. A dokumentumot jegyzők ellenében fogalmazta meg véleményét a Salgótarjáni egykori pénzügyi főiskola tanára. Engelbert István bár úgy véli, hogy a térségben lakók nem ismerik fel a vasút jelentőségét, de valójában a mai formájában nincs is szükség rá. Tűzoltókat hívtak a becskei közmunkásokra. Az ismeretlen telefonáló azért hívta a katasztrófa védelmet, mert

0: Szerinte a falu közterületein dolgozók szabálytalanul tüzet raknak. A polgármester úgy gondolja, hogy őt akarják idegesíteni bosszús ismerősei. A Gulcs Pál a település egyik internetes fórumán megnevezte azt az embert, aki szerinte ellene fordult. A Gulcs úgy reagált a véleménye szerint ellenségeskedésre, hogy mindennek eljön az ideje, és nem is olyan soká. Korábban a helyi roma kisebbségi önkormányzat vezetőjével került összetűzésbe a polgármester, aki viszont a bankszámlájukon történt gyanús pénzmozgások miatt szólította meg a Gulcs Pált. A polgármester jogi lépéseket ígért a kisebbségi önkormányzat vezetőjével szemben, és a hírt közlő rádiócsatornánk ellen is. Ruha és cipőboltokat vizsgál az adóhatóság Nógrád vármegyében. Ma a Széchenyi járás vállalkozóihoz kopogtatnak be, szerdán Salgótarjánban, csütörtökön pedig Balassagyarmaton járnak a revizorok. Többek között azt vizsgálják, hogy az alkalmazottak bejelentése szabályszerűen megtörtént-e, illetve ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét is. A vizsgálatok során a számla és nyugtaadási kötelezettség teljesítésére, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatára is figyelnek. Az online pénztárgépekkel kapcsolatban további szempont a tényleges és bizonylatolt készpénzkészlet egyezősége. A revizorok emellett azt is ellenőrzik, hogy a megfelelő áfa kulcsot alkalmazzák-e. Lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renát a személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb találgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezetőbeosztású alkalmazott távozása történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna.
1: Időjárás.
0: Késő nyári kellemes időjárás marad ma is, csak csekély gomoly felhőképződéssel. A csúcsok 28-29 fok körül várható.
1: Közlekedés.
0: Napközben Vácon, a Rádi úton, Szabolyon az Országúton, Borsos-Berényben a 2-es úton és a 22-esen Ipolyszögön és Endrefalván várható trafipax.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megapon.
3: Nagyot szól.
5: 8:03. Jó rádiózás mindenkinek. Szevasztok, megyünk tovább, egy óránk van még, ami ilyenkor a Varga Bíró Tamásnak az órája. Ezt be kell vallanunk, Norbi.
6: Ütött az órája.
5: Igen. Úgyhogy örülünk, hogy itt vagytok, meg a slágereket bekészítettük ebben az órában is, úgyhogy már délelőtti hangulatban, hogy mondják ezt manapság a vibe-ban, megyünk tovább.
6: Ja, flow, vibe.
5: So, igen. Úgyhogy bárkinek bármi, 06-35-66-22-62, és aztán jön Varga Bíró Tamás a szokásos kék halál a rovattal. Érdemes lesz őt is meghallgatni.

0: Remek dolog után mindent is megtudunk a szeptemberről, már csak azért is, mert már szeptember van. Segít nekünk ebben Varga Bíró Tamás.
1: Jó reggelt, jó reggelt kívánok, jó reggelt kívánok neked is, szeptember. A kedves rádió hallgatóknak is. Hát nem a legszeretettebb hónapon nekem, mondom őszintén, de...
0: Sokan vannak így, de azon gondolkodtunk, pont beszélgettük egy Norbival a dalok alatt is, hogy azért sok szülőnek ez azért ilyen álom, hogy akkor végre a gyerek a helyén van, tudod, izé megoldva, a menet megvan, hiába, hogy agyrém lesz, de hogy így, végre, hogy hova tegyem a gyereket ki 3 hónapig, vagy 2,5-ig, most már ott van, ahol van, legalább tudom.
1: Nekem ez kicsit olyan, mint Kanizsai Dorottyának, aki ezekben a napokban még Mohács után nagyban hantolta el a holtakat. Tehát ez egy ilyen kis Mohács 500 feeling, ez a szeptember nekem. Hát egy kicsit úgy érzem, igen, de van ez, hát így. Ugye a tanév, ugye elkezdődik a tanév. Hát amit a... ilyenkor ugye a közhiedelemmel ellentétben nem a gyerekek, hanem a tanárok a legszomorúbbak. Ugye? Ez van. Ez van. És ahogy megyünk az időben, haladunk elfele a születés misztériumától a másik misztérium felé, úgy lesz egyre rövidebb
0: a tanév,
1: a szünet.
0: De a tanév most megint rövidebb, azt olvastam.
1: Nem rövid az.
0: Az elmúlt években egy napokkal egyre kevesebbet kell.
1: De már csak 100 valamennyi nap karácsonyig.
0: Igen, ez
1: nagyon jó. Már ki lehet bírni, igen.
0: Mint karvaj olyan vagy, azt mondom.
1: Igen, és október 22-én már kezdődik az őszi szünet. Igen, az is.
0: Ez megint 6 hétig fog tartani, az is?
1: Nem. Na hát minden fontos, hogy hát a minden fontos az már elhangzott az évek során. Igyekeztem olyat, ami hát muszáj is, hogy elhangozzon, de azért valami kis újdonság is legyen benne. Amennyit biztosan tudunk, hogy ez az év 9. hónapja, ami 30 napos.
0: Igen.
1: A régi naptárban a rómaiak, ugye szepta az a 7.
0: Igen.
1: Hát mert ez volt a régi római naptárban a 7. hónap. Igen. Nálunk egyébként erre nem nagyon bazíroztak, mit sem törődtek ezzel, Szent Mihály hava volt.
0: Ó, tényleg ezt mondtuk, hogy mindenkinek meg volt a hava.
1: Persze.
0: Igen.
1: Na, ilyenkor jön ugye az a bizonyos lőrinc szeptember 5-én, aki a dinnyével megteszi a azt a mocskos dolgot. Igen, tehát nem az augusztusi lőrinc, hanem ez a lőrinc. Igen.
0: Érted? Ezt mindegy, semmi.
1: És ilyenkor fordul az időjárás. Szeptember 5-én, ha szép idő van ezen a napon, akkor hosszú lesz az ősz.
0: Uh-huh.
1: Ezt tudni kell.
0: Na, meglátjuk. Igen.
1: Meglátjuk. Reméljük, nem lesz szép idő, vagy szép idő lesz, vagy nem tudom, mit várunk.
0: Nem, ez hőkupola mentes.
1: A hőkupola. Édes Istenem, milyen szavakat kellett, ugye?
0: Igen. Na, látod.
1: Fecske űző kisasszony.
0: No.
1: Szeptember 8-a kisasszony napja, vagy más néven kisboldogasszony, Szűz Mária születésnapja. E napon indulnak útra a fecskék és más vándormadarak. Sok helyütt ez a dióverés napja is.
0: Hát, ha lenne, mert megint a dió burok fúró légy.
1: Igen.
0: Itt van, megjött már a nézusi láz, hogy mi, nyugodt.
1: Minden megjött már.
0: Itt már gyerekek, minden van.
1: Nagyon, egyébként nagyon előkelőek vagyunk. Ilyen speciális betegségek tekintetében is, de ugye mi északiak, azok most hallottam, hogy olvastam, hogy itt elsők vagyunk. Elsők vagyunk, és a 4-5 első közül is a... Hát kérlek szépen, hepatitis és szifilisz. De most ez egy olyan dolog, hogy de elsők vagyunk.
0: Jó van, a kicsinek is örülni kell?
1: Ennek is örülni kell, persze, igen.
0: Igen, azért évről évre felpattam a hepa itt Nógrádban.
1: Hát, hogy erről jutott eszembe, vagy nem, azt nem tudom, de szeptember 8-a az írástudatlanság elleni küzdelem világnapja is.
0: Hát az még egy darabig az lesz.
1: Az még egy darab igaz.
0: De ne csak egy napot küzdjünk azért, itt évente egyet.
1: Igen, és ugye, akik nagy nehezen elvégzik a 8 általánost, szinte rekordgyorsasággal, mondhatni, tized annyi idő alatt tanulnak meg mindent elfelejteni. És ebben sajnos benne van az írás-olvasás tudománya is. Tehát gyakorlatilag funkcionális analfabéták lesznek a 8. osztály elvégzése után már egy fél évvel.
0: Szép ez.
1: Jó reggelt, Magyar Valóság. Igen. Szeptember 21-e Máté napja. Ide jósló nap. Ha tiszta az idő, jó lesz a bortermés. És ekkortól kezdődhetnek a születi mulatságok.
0: Most figyelni kell, mert ugye, ahogy Karol Sanyit idézzük, évről évre, ilyenkor ugye a pincékben már elindul a
1: forrás.
0: Forrás, ezért forrás. A mustárgáz, ahogy ezt mondta Karol Sanyi, nagyon vigyázzunk a mustárgázzal.
1: Illetve, ahogy Kodály Zoltán mondta, csak tiszta forrásból. Nem biztos, igen, hogy a borra értette, de mindegy.
0: Emlékszem, ez élet egyik legjobb elszólása volt még, amikor elkezdtük az első X évben is, akkor most nem is tudom, Mukics Dani volt velünk, ugye a katasztróf minden szóvívője, akkor a mustgáz, és akkor figyelni kell. Igen. És akkor most mondjuk, amit tanultál az előző beszélgetésből, és akkor mondta 2 percen keresztül, hogy a mustárgázra mindenképpen.
1: A mustárgázra.
0: És a zónál.
1: Igen.
0: Vagy hol nem tudom.
1: Hát egyébként például Imolcon szeptember 12-én lesz születi bál.
0: Igen.
1: Annak ellenére, hogy nem tudom, hogy van-e ott bor.
0: Én ezt nem szeretem. Tehát
1: de hogy szeptember 21 után kéne.
0: Én soktól elmondtam már, hogy szerintem annyira mindenhol lesz, és mennek is, vonulnak is, nem tudom, számomra.
1: Ha van bor, ha nincs.
0: Számomra ez annyira testidegen, vagy ilyen kultúra idegen.
1: Egerbe, igen. Tokajba, igen.
0: Igen.
1: Vadacsonyba,
0: és
1: igen.
0: Tudom azt, hogy Balassagyarmaton és annó iszonyatosan jó borokat készítettek, tehát hogy ezekhez egy piacra szánt borokat csináltak itt a Balassagyarmaton ezelőtt. Tényleg nagyon jó borok voltak.
1: Igen.
0: És megvettem egy hagyománya, igen, még a filoxér előtt. Igen. Viszont most meg így már érzés, hogy most vonulunk itt, nem tudom én, Patakon, meg Orosziban, és Születi, és akkor látsz bort, hogyha otthon a papa megcsinálja a lőrét, vagy átmész Balogra, ott tényleg jó a bor,
1: hát
0: ott nyomadhatják, mert oké,
1: igen,
0: de nekem ez nem testüdegen
1: jó, ott van. A pálinka is. Budai Jani barátomat innen üdvözlöm. Na, kérem tisztelettel, de mondok egy érdekességet, hogy ugye a bor él, és ezt Tokajban lehet a legjobban megtapasztalni, ahol van ugye az a Clostridium botuli, vagy micsoda, vagy nem tudom már milyen, az a gomba fajta, ami ugye megtámadja a szőlőt, ettől lesz az ús. És érdekes módon, amikor ott virágzik a szőlő, lenne a pincében még a régi bor is elkezdhet forni egy kicsit. Ennyire él ez a történet. Ez szerintem csodaszép.
0: Ufók ezek is.
1: Ufók, igen, igen. Nagyon butaságot mondtam, hogy a Clostridium botuli, ez a botulizmusnak a kórokozója.
0: Az is lehet, attól is hozhat az asszú.
1: Na majd megnézem.
0: Asulium liminum.
1: Így van. Na, jól van. Hát szeptember 29-e Szent Mihály napja, egész Európában pásztori ünnep. Nem véletlenül.
0: Hajtjuk be.
1: Ekkor kell a ridegtartású állatokat behajtani a faluba. Megkezdődik az őszivet is. Ugye? Valamit ősszel kell.
0: Az tűz.
1: Azt mondják, ilyenkor szakad meg a fű gyökere, megszűnik a mézelés, azt a halak meg a visztánekére húzódnak. Igen. Szent Mihály napján.
0: Igen.
1: Időjelző nap, időjósló nap, Mihály napi égdörgés, szép őszt, de kemény telet jelent. Nehogy dörögjön.
0: De legyen dörögjön. Szép ősz, és legyen kemény tél.
1: Igen.
0: Fagyjon ez vesztes kórokozó, kártevő.
1: Igen.
0: Legyen tél.
1: Na mindegy, hoztam még egy pár történelmi érdekességet. Például szeptember 5-én, de egy kicsit régebben, 1698-ban csinálta azt Nagy Péter, hogy azokat a bolyárokat, akik nem voltak hajlandók levágni a szakállukat, adó alá vetette.
0: Szakálladó.
1: Igen. Ugye az volt a cél, hogy az európai kultúrához csatlakozzon Oroszország. Egy pár bolyárnak ő maga vágta le a szakállát.
0: De praktikum, hát hideg van oroszoknál, hát legyen valami, de itt nem igen. Csoda, hogy... Na.
1: Hát ebbe ugye bele kellett őrülni, 1849-ben ezen a napon zárták a Döblingi Elmegyógy Intézetbe Gróf Széchenyi Istvánt. Nem volt beteg, de no mindegy. Illetve, hogy 1566-ban, szeptember 8-a, az a szigeti kirohadás. másnak a, az lényi. Igen. Igen. Igen. Ilyen csupa vidám dolog történt ilyenkor, illetve 1515. szeptember 13-án döntött úgy a svájci államszövetség, hogy örök semlegességet.
0: Aha.
1: És köszönöm, hát igazuk volt, ugye? Tehát most már lehet mondani. De ebből tanulva, az időlimitet én kiszámítottam otthon, ha idén szeptember 13-án Magyarország kinyilvánítja az örök semlegességet, akkor legkésőbb 2537-re úgy élünk majd, mint a svájciak.
0: De Rétság az már... Az...
1: Rétság az már kicsi Svájc.
0: Az már Svájc. Ne, de hogy ez miből, most komolyan mondom, miből tart ez? Azt mondja mondjuk a miniszterelnökünk, vagy a Baka András, hogy oké, nyilvánítjuk ki, hogy minket örökre senki ne szagasson, és kész, ennyi. Milyen jogalap? Nyilván, oké, milyen jogalapon?
1: Mi vagyunk a kerítés, az a baj. És akkor, ha semlegesek vagyunk, akkor nem leszünk tagja az Uniónak.
0: Nem leszünk tagja a NATO-nak. Senki sehol.
1: Ahogy minket ismerem, ahogy a mi szerencsénket ismerem, mindenki minket cseszthetne.
0: Én most kihirdetem.
1: A függetlenséget.
0: Teljes semlegesség. Örök függetlenség, semlegesség.
1: Hajrá, legyünk mi Európa Svájca.
0: Ez az. Na, innen, ebben a szellemben folytatjuk holnap.
1: Alig várom, szia.
2: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
4: Nincs értelme fenntartani a vasutat a jelenlegi formában, Nyugat-Nógrádban. Így véli az egykori Salgó-Tarjáni pénzügyi főiskola tanára. Engelbert István egy internetes fórumon osztotta meg véleményét azt követően, hogy civilek egy csoportja levélben felháborodott a Tisza párt által ígért vasútfejlesztés elmaradása miatt. A Nagy László és Oleksza Miklós aláírásával ellátott dokumentumot a közlekedési és beruházási miniszternek szeretnék eljuttatni, amelyben kijelentik, hogy a Tisza látványosan cserben hagyta a választókat. Molnár Zoltán országgyűlési képviselő azt ígérte, hogy visszaépítik az egykor felszedett Drékely-Palánk és Ipolyság közötti vasutat, továbbá teljes körű vonal rekonstrukciót végeznek el a térségben. Az aláírók szerint az ígéretek alkalmasak voltak a választók megtévesztésére. Érvelésük szerint Nógrád éppen emiatt is van hátrányban az ország más területeihez képest. A dokumentumot jegyzők ellenében fogalmazta meg véleményét a Salgó-Tarjáni egykori pénzügyi főiskola tanára. Engelbert István bár úgy véli, hogy a térségben lakók nem ismerik fel a vasút jelentőségét, de valójában a mai formájában nincs is szükség rá. Tűzoltókat hívtak a becskei közmunkásokra. Az ismeretlen telefonáló azért hívta a katasztrófavédelmet, mert szerinte a falu közterületein dolgozók szabálytalanul tüzet raknak. A polgármester úgy gondolja, hogy őt akarják idegesíteni bosszús ismerősei. A Gulcs Pál a település egyik internetes fórumán megnevezte azt az embert, aki szerinte ellene fordult. A Gulcs úgy reagált a véleménye szerint ellenségeskedésre, hogy mindennek eljön az ideje, és nem is olyan soká. Korábban a helyi roma kisebbségi önkormányzat vezetőjével került összetűzésbe a polgármester, aki viszont a bankszámlájukon történt gyanús pénzmozgások miatt szólította meg Agócs Pált. A polgármester jogi lépéseket ígért a kisebbségi önkormányzat vezetőjével szemben és a hírt közlő rádiócsatornánk ellen is. Ruha és cipőboltokat vizsgál az adóhatóság Nógrád vármegyében. Ma a Széchenyi járás vállalkozóihoz kopogtatnak be, szerdán Salgó-Tarjánban, csütörtökön pedig Balassagyarmaton járnak a revizorok. Többek között azt vizsgálják, hogy az alkalmazottak bejelentése szabályszerűen megtörtént-e, illetve ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét is. A vizsgálatok során a számla és nyugtaadási kötelezettség teljesítésére, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatára is figyelnek. Az online pénztárgépekkel kapcsolatban további szempont a tényleges és bizonylatolt készpénzkészlet egyezősége. A revizorok emellett azt is ellenőrzik, hogy a megfelelő áfa kulcsot alkalmazzák-e. Lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renát a személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb találgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezető beosztású alkalmazott távozását. történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna.
2: Időjárás.
4: Késő nyári kellemes időjárás marad ma is, csak csekély gomoly felhőképződéssel. A csúcsok 28-29 fok körül várható.
3: Közlekedés.
4: Napközben Vácon, a Rádiúton, Szabolyon az Országúton, Borsos-Berényben a 2-es úton és a 22-esen Ipolyszögön és Endrefalván várható trafipax.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Passiansz. Passiansz.
1: Drága hallgatóink, elbúcsúzunk, véget ért a 2597. startmenü, és hát igen, bizony pont mondtam a napokban a Sanyinak, hogy hát drága Nórikánk, mert most már ilyen balansz izébe, nem tudom, mit csinál már, érted, már nem elég a rádió, most már balansz van, meg nem tudom, hol van.
2: Mondták annak idején, ez egy régi mondás volt, hogy aki, tehát ha tévében vagy, akkor vagy igazán ismert, akkor igen, leszel igazán császár, a tévét kell meghódítani.
1: Szívesen!
2: Nóri megtette.

0: Azt mondta Teó egyszer, az iskolázatlan ember talán el tud lopni valamit egy tehervagonról, de az, aki egyetemre is járt, el tud lopni egy egész vasudat.
1: Tehát látjátok most, hogy becsengettek? Legyen ez a cél?
0: Húha, fura üzenet az, ami esetleg ebből kivontakozik.
1: Mindenki értse úgy, ahogy akarja.
0: Igen,
1: jó?
0: Igen.
1: Ennyi, úgyhogy...
0: Egyelőre még nincs ellopva a vasútunk, nem működik jól, de talán még lehet menteni. Én meglássuk.
1: Akkor okosan, ügyesen, szépen.
0: És egészségesen.
1: Holnap találkozunk, szevasztok.
0: Sziasztok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
2: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
3: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik egy egyedülálló színpadi játékban. 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
2: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
3: Képzelj el egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palóc Liget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel. Ez a 6. Szeptember Fest Balassa gyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap. Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Zaptons és Magyar Buli DJ Szilveszter. Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én. Balassagyarmaton, a Palóc Ligetben.
4: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckutime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálogékszerüzlet.
3: Reklámot hallottak.
2: 10 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
5: Vác polgármestere nyíltan kampányol a Tisza párt mellett. Matkovics Ilona a kormány vagyon visszaszerzési hivatallal kapcsolatos döntései miatt kialakult országos elégedetlenségre reagálva szólított fel minden váci lakost. Adjunk türelmet és bizalmat azoknak, akiket megválasztottunk az ország vezetésére. Én nem hiszek a tökéletes döntésekben, amit tökéletes emberek hoznak. A város polgármestere hozzátette, ő sem hitte, hogy a vagyon visszaszerzési hivatal témájában akkora elégedetlenség alakul ki, hogy emiatt sokan a kormány eddigi támogatói közül már a Tisza bukását várják. Matkovics Ilona szerint most annak van ideje, hogy a választópolgárok megtanuljanak hallgatni. Az, hogy elfogadjuk, talán nem nekünk van igazunk. Ha 16 évnyi bűnárnyékát hagytuk magunkra vetülni, talán nem kéne 100 nap után a tökéleteset elvárni. Hozzátette, képesnek kell lenni újra bízni. Embertelen körülmények között élnek Salgó Tarjánban, középkori állapot uralkodik a városban. Erről készített videót a Roma Play stábja, amiről a tarjáni fészek közölt részleteket. A rezsitartozások miatt több családnál is elzárták a vizet, vödrökben és mosószeres kannákban hordják az innivalót a közkutakról. A közlés szerint a város polgármestere Krejcsi Bálint nem nyilatkozott a témában, amit elfogadhatatlannak és cinikusnak értékeltek az írásban. A tarjáni fészek szerint szavakban a hangzatos jövőt építenek a városnak, miközben a valóság ehhez képest középkori. A Roma Play telepjáró című műsorában az egyik érintett azt mondta, nem csak a vízszolgáltatás jelent problémát a környéken, van, aki számára az áramléki fizetése is nehézség, ezért az is előfordulhat, hogy a villanyt is kikapcsolják. Salgótarjánban jelenleg 383 fogyasztási helyen korlátozzák a vizet, vagy egyáltalán nincs szolgáltatás, közölték. Ruha és cipőboltokat vizsgál az adóhatóság Nógrád vármegyében. Ma a Széchenyi járás vállalkozóihoz kopogtatnak be, szerdán Salgótarjánban, csütörtökön pedig Balassagyarmaton járnak a revizorok. Többek között azt vizsgálják, hogy az alkalmazottak bejelentése szabályszerűen megtörtént-e, illetve ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét is. A vizsgálatok során a számla és nyugtaadási kötelezettség teljesítésére

0: valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatára is figyelnek. Az online pénztárgépekkel kapcsolatban további szempont a tényleges és bizonylatolt készpénzkészlet egyezősége. A revizorok emellett azt is ellenőrzik, hogy a megfelelő áfa kulcsot alkalmazzák-e. Lemondott a Kormínláncról és a Kormínlánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Kormínlánc testületet továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Ausztriába megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Salzburg tartományban az augusztus 31-én késő délután tomboló vihar után olyan látvány fogadta a helyieket, mintha egy kemény tél közepén járnának. Az óriási vihar, amely átvonult a régión, 10-20 cm vastag jégtakaróval borította be a tájat. A helyzet annyira extrém volt, hogy az utakra hókotrókat kellett küldeni, hogy eltakarítsák a hömpölygő esővíz mellett felhalmozódott lezúduló jeget. Az út szélén még ma is jéghegyek tornyosulnak.
1: Melegben hideg, hidegben meleg. Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft. Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
0: Késő nyári kellemes időjárás marad ma is, csak csekély gomoly felhőképződéssel. A csúcsok 28-29 fok körül várható.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu.
3: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
0: Napközben Vácon, a rádióton, Szabolyan az országúton, Borsos-Berényben a kettes úton, és a 22-esen Ipolyszögön és Endrefalván várható trafipax.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
2: Megafon.
4: Nagyon szól.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek, ez a Kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál, és már is kezdjük a napot Jason Derulo-val és Michael Bublé-val. Jön egy nagyszerű sláger, a Spicy Margarita, majd Agnes O'Neill a zenél, Csak egy éjszaka volt ez a számának a címe, illetve itt lesz Baker Matt és Rice Lewis is a Good Feeling-gel. Tartsanak velem és a Kirakattal, délután 4-ig jó munkát kívánok mindenkinek!
6: Jó, meg

Dagasztás nélküli foszlós házi kenyér, amit kezdőknek is könnyű elkészíteni, nagyon kevés munka van ezzel a házi kenyérrel. A különlegessége, hogy 12 órán át kell pihentetni. Napi recept rovatunk következik a kirakatban. Nem kell, hogy a kenyérsütés bonyolult legyen, ha nincs kovászunk, de még találunk a kamrában szárított élesztőt, az is tökéletes lesz. Nem kell dagasztani sem, csak időben fogjunk hozzá, mert a tésztát jó 12 órán át kell pihentetni. Teljes kiörtésű liszttel is elkészíthetjük. Nézzük a hozzávalókat. 45 deka liszt, 1 teáskanál szárított élesztő, 2 deci víz, valamint 1 teáskanál só. A lisztet szitáljuk egy tálba, rakjuk hozzá a sót, az élesztőt és öntsük hozzá langyos vizet. Keverjük össze 1-2 perc alatt, majd egy nagy edényben, lefedve pihentessük 12 órán keresztül. Fontos, hogy legyen bőven helye, mert jól meg fog emelkedni. Keresztés után melegítsük elő a sütőt 250 fokra, majd a lágy tésztát rakjuk egy edénybe, a legjobb, ha ez egy vaslábas cserépedény, esetleg jénaital. Takarjuk le, mert a sütőbe, majd 30 perc múlva vegyük le a tetejét, és süssük még 20 percig. Ilyen egyszerűen lehet elkészíteni a dagasztás nélküli foszlós házi kenyeret.

pörögnek tovább a megaslágerek, de előtte a mai névnaposok, a Dorinák, a Rebekák és az Ingridek. Boldog névnapot önöknek! A Dorina a Dorottya névnek csonkított és kicsinyítő képzős formája. A Rebeka héber eredetű bibliai név, melynek jelentésére vonatkozóan több feltevés is ismeretes. Legvalószínűbb értelmezés szerint üsző, más megfejtési kísérletek szerint megkötöző, megígéző, valamint megbabonázó a jelentése. Az Ingrid északi germán eredetű összetett név, az első elem az Ingvio germán istenség nevét rejti, a második elem jelentése pedig lovas vagy szép. Tehát kedves Dorinák, Rebekák és Ingridek, önöknek szól a következő megasláger.

illetve a megaslágerek között menő ajánlóval megyünk tovább a kirakatban. Mit érdemes ma ebédelni? Már is mondom, kezdjük a Széchenyi Bársony vendéglő mai ajánlatával. Lesz legény fogóleves, sertés kordonbrő, petrezselymes burgonyával, vadas pulykatokány, makaróni tésztával. Várják Önöket Leszenyén is, a Hubert panzióban a mai ajánlat, savanyú káposztaleves, sertés húsleves, csirkemell paprikás, nokedlivel és uborkával, sült sertés tarja, strapacskával, savanyú káposztával és szalonnával, gőzgombóc, lekvárral töltve csokoládékrémmel, rántott sajt hasából tartárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: Hírek időjárás közlekedési infók, ezek jönnek most, utána pedig pörögnek tovább a slágerek. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, illetve jó munkát!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Vezest.
4: Reklámot hallottak.
3: 11 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Lemondott a Kormin-láncról és a Kormin-lánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Kormin-lánc testületet továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. A magyar kulturális élet különböző területeinek ismert képviselői nyílt levélben kérnek sürgős egyeztetést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől, közölte a levél aláírói nevében Luther Imre előadó művész. Az alkotók, művészek, intézményvezetők, közművelődési szakemberek és országos szakmai, valamint civil szervezetek vezetői arra figyelmeztetnek, a magyar kultúra számos területén már olyan mértékűvé vált a kiszámíthatatlanság, hogy az nem csak egyes szervezetek és műhelyek működését, hanem hosszabb távon a kulturális értékteremtés és a közösségi kultúra folytonosságát is veszélyezteti, írták a közleményben. Oroszország figyelmeztette Szlovákiát, hogy ne csatlakozzon ahhoz a nemzetközi bizottsághoz, amely az Ukrajna elleni orosz invázió által okozott károk megtérítésével foglalkozna. A figyelmeztetés állítólag július 10-én hangzott el telefonon, közölte a sme.sk. Moszkva jelezte, hogy az egyezmény aláírását barátságtalan lépésnek tekinteni. A történtekről Peter Priputin moszkvai szlovák nagykövet tájékoztatta a szlovák külügyminisztériumot. Hörcsögök tucatjainak ok nélküli elpusztítása miatt vettek őrizetbe egy férfit Japánban. A visszaeső hörcsöggyilkost azzal gyanúsítják, hogy a japán állatvédelmi törvényt megsértve merő szórakozásból megölt 30 rágcsálót egy Japánban Love Hotelnek nevezett garnészállóban, egy fiatal nő bűnrészességével március végén. A 36 éves gimnáziumi tanár lelkén valójában legkevesebb 55 hörcsög élete szárad, mert már júliusban is letartóztatták, amiért februárban egy másik szerelem hotelben ugyancsak minden ok nélkül megölt 25 hörcsögöt, akkor is egy fiatal nő segítségével.
3: Időjárás.
5: Késő nyári kellemes időjárás marad ma is, csak csekély gomoly felhőképződéssel. A csúcsok 28-29 fok körül várható.
2: Közlekedés.
5: Napközben Vácon, a Rádiúton, Szabolyan az Országúton, Borsos-Berényben a Kettes úton és a 22-esen Ipolyszögön és Endrefalván várható trafipax.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben

0: minden benne van. Réde Irenivel.
1: Megafon.
0: Nagyot szól.
2: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval kezdünk. Ha egy igazán jó hangulatú, nyárbúcsúztató programra vágynak, akkor szeptember 11-én és 12-én irány a Balassagyarmati Palócliget, hiszen érkezik a 6. Szeptember Fest. Két napon keresztül sör különlegességek, finom ételek, koncertek, humor és persze igazi fesztivál hangulat vár mindenkit, ráadásul a belépés ingyenes. Pénteken délután 5-kor nyitnak a gasztropavilonok, ahol cseh és kisüzemi sörök, borbár, asztapaszta street food és nápolyi pizza várja az éhes és szomjas fesztiválozókat. 6:30-kor Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl gondoskodik a jókedvről, 7:30-kor pedig jön a stand-up comedy. Este 8:30-től a Subtons zenél, 9:30-től pedig DJ Szilveszterrel indul a nagy magyar buli. Szombaton is 5-kor kezdődik a fesztivál, 6:00-kor Rodák Rebeka lép színpadra, 7:00-kor pedig jöhet a Dréher csapolómester, sörívó verseny, ahol akár önök is megmutathatják, hogy mit tudnak. 8:00-tól ki ez a koncertje, következik, 9:00-től pedig a Time Machine retro buli zárja az estét, DJ Taylor B-vel a 80-as, 90-es és 2000-es évek legnagyobb slágereivel. Szóval, ha szeretik a jó zenét, a finom kajákat, a különleges söröket és a közös bulizást, akkor ne tervezzenek mást szeptember 11-ére és 12-ére. Szeptember Fest Balassagyarmaton a Palócligetben, a Liget teraszon. A belépés ingyenes.

Kirakadt benne horoszkóprovat, nézzük a mai napot. Kedves Kos, egészen a mai napig azt gondolta, hogy könnyen megoldhat valamit, éppen ezért nem is vette annyira komolyan a dolgot, mint amennyire azt a helyzet megkívánta volna. Most azonban rá kell jönnie, hogy akaratlan hanyagsága miatt olyan hibákat követett el, amelyek kijavítása nélkül nem igen tudja sikerrel véghez vinni a feladatot. Kedves Bika, úgy tűnik, a sok befektetett munka ma meghozza a gyümölcsét, a megfelelő ösvényen haladva, okosan taktikázva ugyanis feltűnik a cél, méghozzá nem is annyira a messzi távolban. Nézzük az ikreket, mindent elkövetett annak érdekében, hogy a lehető legtöbbet és legjobbat hozza ki egy szituációból. Ám nagyon úgy tűnik, hogy önön kívülálló okok miatt ez most mégsem úgy fog sikerülni, ahogyan az elején most megálmodta, de mindenféleképpen őrizze meg a hideg vérét, és ne csüggedjen. Kedves rák, amikor már azt hinné, hogy nincs megoldás, egy váratlan fordulatnak köszönhetően mégis megjelenik a fény az alagút végén, ez pedig rendkívüli módon lázba hozza. Az elveszettnek hit lendülete és akarat ereje ismét nem hagyja önt cserben. Nézzük, milyen a pár az oroszlánokra. Úgy alakul egy bizonyos szituáció, hogy sarokba szorítva érezheti magát, a helyzet egyszerűen nem kínál fel opciókat, hanem kész tények elé állítja. Mivel önnek ez cseppet sem tetszik, igyekszik hangot adni a véleményének, ne féljen kiállni magáért. Kedves szűz, úgy alakul egy bizonyos szituáció, hogy ön is sarokba szorítva érezheti magát, ne féljen kiállni önmagáért, mielőtt berántanák a szakadékba, ahonnan nem nagyon lesz visszaút, valaki megpróbálhatja a gyenge pontját eltalálni, és ma, mivel érzelmileg nem elég stabil, sikeres is lehet, viszont inkább maradjon higgadt és józan. Hamarosan folytatjuk a mérlegekkel, előtte zene.

Minden idők legnagyobb slágerei között megtudhatják, hogy milyen napot jósolnak önöknek a csillagok mára. Már is mondom a mérlegeket, ne rivalizáljon a párjával, kedves mérleg, felesleges belemenni a hatalmi harcokba, ismerje el, ha a másik valamit valóban jobban tud. Kedves Skorpió, fontos önnek, hogy rendezett legyen a környezete. Csak ha a lakás rendben van, akkor tud ellazulni. A főzést viszont bízza valaki másra, különben az egész napja elmegy a tennivalókkal. Kedves Nyilas, jól teszi, ha ön is törődik azokkal az emberekkel, akik sok jót tettek önért, még akkor is, ha pillanatnyilag haragban vannak, módja lehet rá, hogy kiegyenlítse a számlát. Nézzük, milyen nap fára, bakokra. Ma nem a tervei szerint alakulnak a dolgok, kedves bak, valaki lekéshet egy találkozót, vagy meghiúsul egy tervezett program, mégis kisülhet az egészből valami jó is, legyen nyitott. Kedves vízöntő, döntési helyzetbe kényszerül, olyasmiben kell részt vennie, amivel nem csak magának, de másoknak is jót tehet, de azért van némi kockázata a dolognak, jobb lesz, hogyha a szívére hallgat. Végül pedig nézzük a halakat. A halak hangulata igen változékony, és emiatt van az, hogy ma olyan nyögvenyelősen indul a napja. Szerencsére ma nem kell sietnie sehová, csak mindent tegyen lassan és meggondoltan, hamarosan jobban fogja érezni magát.

szakaszban, meg a slágerek között menüajánlóval megyünk tovább a kirakatban. Mit érdemes ma ebédelni? Már is mondom, kezdjük a Széchenyi Bársony vendéglő mai ajánlatával. Lesz legény fogóleves, sertés kordonbrő, petrezselymes burgonyával, vadas pulykatokány, makaróni tésztával. Várják Önöket Leszenyén is, a Hubert panzióban a mai ajánlat, savanyú káposztaleves, sertéshúsleves, csirkemell paprikás, nokedlivel és uborkával, sült sertéstarja, strapacskával, savanyú káposztával és szalonnával, gőzgombóc, lekvárral töltve csokoládékrémmel, rántott sajt hasából tartárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok!

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készrekevert héra MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet, a te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen. Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méter.

0: Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Képzelj el, egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palócliget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel.
5: Ez a 6. Szeptember Fest Balassa gyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap. Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Subtons és Magyar Buli DJ Szilveszterre.
6: Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én.
7: Balassagyarmaton, a Palócligetben.
8: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern design egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
9: Reklámot hallottak.
10: Bél van.
9: Itt a Megafon.
11: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 2-án, a mikrofonnál Molnár Róbert.
12: Hírek.
11: Nincs értelme fenntartani a vasutat a jelenlegi formában Nyugat-Nógrádban. Így véli az egykori Solgó-Tarjáni pénzügyi főiskola tanára. Engelbert István egy internetes fórumon osztotta meg véleményét azt követően, hogy civilek egy csoportja levélben felháborodott a Tisza párt által ígért vasútfejlesztés elmaradása miatt. A Nagy László és Oleksza Miklós aláírásával ellátott dokumentumot a közlekedési és beruházási miniszternek szeretnék eljuttatni, amelyben kijelentik, hogy a Tisza látványosan cserben hagyta a választókat. Molnár Zoltán országgyűlési képviselő azt ígérte, hogy visszaépítik az egykor felszedett Drékely-Palánk és Ipolyság közötti vasutat, továbbá teljes körű vonal rekonstrukciót végeznek el a térségben. Az aláírók szerint az ígéretek alkalmasak voltak a választók megtévesztésére. Érvelésük szerint Nógrád éppen emiatt is van hátrányban az ország más területeihez képest. A dokumentumot jegyzők ellenében fogalmazta meg véleményét a Salgó-Tarjáni egykori pénzügyi főiskola tanára. Engelbert István bár úgy véli, hogy a térségben lakók nem ismerik fel a vasút jelentőségét, de valójában a mai formájában nincs is szükség rá. Vác polgármestere nyíltan kampányol a Tisza párt mellett. Matkovics Ilona a kormány vagyon visszaszerzési hivatallal kapcsolatos döntései miatt kialakult országos elégedetlenségre reagálva szólított fel minden váci lakost: adjunk türelmet és bizalmat azoknak, akiket megválasztottunk az ország vezetésére. Én nem hiszek a tökéletes döntésekben, amit tökéletes emberek hoznak. A város polgármestere hozzátette, ő sem hitte, hogy a vagyon visszaszerzési hivatal témájában akkora elégedetlenség alakul ki, hogy emiatt sokan a kormány eddigi támogatói közül már a Tisza bukását várják. Matkovics Ilona szerint most annak van ideje, hogy a választópolgárok megtanuljanak hallgatni. Az, hogy elfogadjuk, talán nem nekünk van igazunk. Ha 16 évnyi bűn árnyékát hagytuk magunkra vetülni, talán nem kéne 100 nap után a tökéleteset elvárni. Hozzátette, képesnek kell lenni újra bízni. Tűzoltókat hívtak a becskei közmunkásokra. Az ismeretlen telefonáló azért hívta a katasztrófavédelmet, mert szerinte a falu közterületein dolgozók szabálytalanul tüzet raknak. A polgármester úgy gondolja, hogy őt akarják idegesíteni bosszús ismerősei. A Gulcs Pál a település egyik internetes fórumán megnevezte azt az embert, aki szerinte ellene fordult. A Gulcs úgy reagált a véleménye szerint ellenségeskedésre, hogy mindennek eljön az ideje, és nem is olyan soká. Korábban a helyi roma kisebbségi önkormányzat vezetőjével került összetűzésbe a polgármester, aki viszont a bankszámlájukon történt gyanús pénzmozgások miatt szólította meg Agócs Pált. A polgármester jogi lépéseket ígért a kisebbségi önkormányzat vezetőjével szemben és a hírt közlő rádiócsatornánk ellen is. Embertelen körülmények között élnek Salgó-Tarjánban, középkori állapot uralkodik a városban. Erről készített videót a Roma Play stábja, amiről a tarjáni fészek közölt részleteket. A rezsitartozások miatt több családnál is elzárták a vizet, vödrökben és mosószeres kannákban hordják az innivalót a közkutakról. A közlés szerint a város polgármestere Krejcsi Bálint nem nyilatkozott a témában, amit elfogadhatatlannak és cinikusnak értékeltek az írásban. A tarjáni fészek szerint szavakban hangzatos jövőt építenek a városnak, miközben a valóság ehhez képest középkori. A Roma Play telepjáró című műsorában az egyik érintett azt mondta,

0: nem csak a vízszolgáltatás jelent problémát a környéken, van, aki számára az áramdíj kifizetése is nehézség, ezért az is előfordulhat, hogy a villanyt is kikapcsolják. Solgutorjánban jelenleg 383 fogyasztási helyen korlátozzák a vizet, vagy egyáltalán nincs szolgáltatás, közölték. Ruha és cipőboltokat vizsgál az adóhatóság Nógrád vármegyében. Ma a Széchenyi járás vállalkozóihoz kopogtatnak be, szerdán Salgótarjánban, csütörtökön pedig Balassagyarmaton járnak a revizorok. Többek között azt vizsgálják, hogy az alkalmazottak bejelentése szabályszerűen megtörtént-e, illetve ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét is. A vizsgálatok során a számla és nyugtaadási kötelezettség teljesítésére, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatára is figyelnek. Az online pénztárgépekkel kapcsolatban további szempont a tényleges és bizonylatolt készpénzkészlet egyezősége. A revizorok emellett azt is ellenőrzik, hogy a megfelelő áfa kulcsot alkalmazzák-e. Kikapott a balassagyarmati SC csapata az Érsek Vadkert együttesétől a Nógrád vármegyei harmadosztályú labdarúgó bajnokságban. A gyarmatiak a 8 csapatos mezőnyben most a 7. helyen állnak. A listát a Dejtár 6 ponttal vezeti, második a Patak, harmadik az Érsek Vadkert.
1: Időjárás.
0: Késő nyári kellemes időjárás marad ma is, csak csekély gomoly felhőképződéssel. A csúcsok 28-29 fok körül várható.
1: Közlekedés.
0: Napközben Vácon, a Rádióúton, Szabolyon az Országúton, Borsos-Berényben a 2-es úton és a 22-esen Ipolyszögön és Endrefalván várható trafipax.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
3: Nagyon szól.
5: New Level Empire és Curtis az első és utolsó, ezzel a slágerrel kezdjük az újabb órát. Jó étvágyat kívánok mindenkinek. A déli hírek után járunk ez itt továbbra is a kirakat. Rédei Reni a mikrofonnál. Curtisék után jön a Linkin Park az Over Each Other című slágerrel, illetve itt lesz a Rossz Lányokkal Király Viktor is, majd Józs Zsófi zenél. Tartsanak velem egészen délután 4-ig. Nagyon szép napot még egyszer, és jó munkát kívánok mindenkinek.

Pörögnek tovább a megaslágerek, de előtte a mai névnaposok, a Dorinák, a Rebekák és az Ingridek. Boldog névnapot önöknek! A Dorina a Dorottya névnek csonkított és kicsinyítő képzős formája. A Rebeka héber eredetű bibliai név, melynek jelentésére vonatkozóan több feltevés is ismeretes. Legvalószínűbb értelmezés szerint üsző, más megfejtési kísérletek szerint megkötöző, megígéző, valamint megbabonázó a jelentése. Az Ingrid északi germán eredetű összetett név, az első elem az Ingvio germán istenség nevét rejti, a második elem jelentése pedig lovas vagy szép. Tehát kedves Dorinák, Rebekák és Ingridek, önöknek szól a következő megasláger.

kiakadt benne filmajánló rovat, Mrs. Harris Párizsba megy. Mrs. Harris Párizsba megy, a londoni takarítónő meglát egy szép ruhát, és úgy dönt, hogy neki is kell egy ilyen. Kemény munkával és egy kis szerencsével össze is jön rá a pénz. Elindul Párizsba, ahol olyan kalandokban lesz része, ami nem csak az ő, hanem mások életére is kihat. A Mrs. Harris Párizsba megy egy felnőtteknek szóló csipkerózsika történet, ami egyre ritkább a valóságban, ezért esik jó látni, és hinni benne. Humoros, kedves, szórakoztató, és sok több van benne, mint azt elsőre hinnénk, nem mellesleg, részben nálunk forgott. A második világháború után járunk, Mrs. Harris még mindig hazavárja pilóta férjét, és közben napestig robotol. Nos, főz, takarít, ha kell gombot var, és persze diszkréten őrzi munkaadói féltett titkait. Egy nap meglát egy méregdrága Dior ruhát, és úgy dönt, neki is kell egy ilyen. Még keményebben dolgozik, spórol, és bár némi szerencse is kell hozzá, végül csak összejön a pénz, és egy napos utat tervezve repülőre száll, és irány Párizs. Nagyszerű film, érdemes megnézni. Ez a Mrs. Harris Párizsba megy című film.

0: tévéleg újabb kedvence, a Big Dog. Nagyobb, finomabb, jobb. Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád. Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
1: Reklámot hallottak.
2: 13 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
3: Tűzoltókat hívtak a becskei közmunkásokra. Az ismeretlen telefonáló azért hívta a katasztrófavédelmet, mert szerinte a falu közterületein dolgozók szabálytalanul tüzet raknak. A polgármester úgy gondolja, hogy őt akarják idegesíteni bosszús ismerősei. A Gulcs Pál a település egyik internetes fórumán megnevezte azt az embert, aki szerinte ellene fordult. A Gulcs úgy reagált a véleménye szerint ellenségeskedésre, hogy mindennek eljön az ideje, és nem is olyan soká. Korábban a helyi roma kisebbségi önkormányzat vezetőjével került összetűzésbe a polgármester, aki viszont a bankszámlájukon történt gyanús pénzmozgások miatt szólította meg a Gulcs Pált. A polgármester jogi lépéseket ígért a kisebbségi önkormányzat vezetőjével szemben, és a hírt közlő rádiócsatornánk ellen is. Kikapott a balassagyarmati SC csapata az Érsek Vadkert együttesétől a Nógrád vármegyei harmadosztályú labdarúgó bajnokságban. A gyarmatiak a 8 csapatos mezőnyben most a 7. helyen állnak. A listát a Dejtár 6 ponttal vezeti, második a Patak, harmadik az Érsek Vadkert. A magyar kulturális évet különböző területeinek ismert képviselői nyílt levélben kérnek sürgős egyeztetést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől, közölte a levél aláírói nevében Luther Imre előadó művész. Az alkotók, művészek, intézményvezetők, közművelődési szakemberek és országos szakmai, valamint civil szervezetek vezetői arra figyelmeztetnek, a magyar kultúra számos területén már olyan mértékűvé vált a kiszámíthatatlanság, hogy az nem csak egyes szervezetek és műhelyek működését, hanem hosszabb távon a kulturális értékteremtés és a közösségi kultúra folytonosságát is veszélyezteti, írták a közleményben. A szolgáltatások és a fogyasztás növekedésének köszönhetően Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 második negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakát. Erősítette meg kedden kiadott második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal emelkedett. Hörcsögök tucatjainak ok nélküli elpusztítása miatt vettek őrizetbe egy férfit Japánban. A visszaeső hörcsöggyilkost azzal gyanúsítják, hogy a japán állatvédelmi törvényt megsértve merő szórakozásból megölt 30 rágcsálót egy Japánban Love Hotelnek nevezett garnészállóban, egy fiatal nő bűnrészességével március végén. A 36 éves gimnáziumi tanár lelkén valójában legkevesebb 55 hörcsög élete szárad, mert már júliusban is letartóztatták, amiért februárban egy másik szerelem hotelben ugyancsak minden ok nélkül megölt 25 hörcsögöt, akkor is egy fiatal nő segítségével. Alacsonyabb lett Ariana Grande. A furcsa zsugorodást a londoni koncertjén vették észre a rajongók. A magyarázat szerint az egyik lábán egy mély vágás történt, a sérülés miatt pedig nem tud magas sarkú cipőt hordani. Emiatt a koncerten viselt lábbeliében sokkal alacsonyabbnak látható.
2: Időjárás.
3: Késő nyári kellemes időjárás marad ma is, csak csekély gomoly felhőképződéssel. A csúcsok 28-29 fok körül várható.
0: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
3: Napközben Vácon, a Rádi úton, Szabolyan az országúton, Borsos-Berényben a kettes úton és a 22-esen Ipoly-Szögön és Endre-Falván várható trafipax.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
0: Nagyon szól.
4: Kirakat, a műsor, amiben minden benne van, programajánlóval kezdünk. Ha egy igazán jó hangulatú, nyárbúcsúztató programra vágynak, akkor szeptember 11-én és 12-én irány a Balassagyarmati Palócliget, hiszen érkezik a 6. Szeptemberfest. Két napon keresztül

sör különlegességek, finom ételek, koncertek, humor és persze igazi fesztivál hangulat vár mindenkit, ráadásul a belépés ingyenes. Pénteken délután 5-kor nyitnak a gasztropavilonok, ahol cseh és kisüzemi sörök, borbár, asztapaszta street food és nápolyi pizza várja az éhes és szomjas fesztiválozókat. 6-kor Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl gondoskodik a jókedvről, 7:30-kor pedig jön a stand-up comedy. Este 8:30-től a Subtons zenél, 9:30-től pedig DJ Szilveszterrel indul a nagy magyar buli. Szombaton is 5-kor kezdődik a fesztivál, 6-kor Rodák Rebeka lép színpadra, 7:00-kor pedig jöhet a Dréher csapolómester, sörívó verseny, ahol akár önök is megmutathatják, hogy mit tudnak. 8-tól ki ez a koncertje, következik, 9-től pedig a Time Machine retro buli zárja az estét DJ Taylor B-vel a 80-as, 90-es és 2000-es évek legnagyobb slágereivel. Szóval, ha szeretik a jó zenét, a finom kajákat, a különleges söröket és a közös bulizást, akkor ne tervezzenek mást szeptember 11-ére és 12-ére. Szeptember Fest Balassagyarmaton a Palócligetben, a Liget teraszon. A belépés ingyenes.

könyvajánló rovattal megyünk tovább a kirakatban, benne pedig egy jó kis könyv, Friedrich Degel könyve Valaki másnak az élete. 1998, Mari 25 éves barátaival újjállását ünnepli egy étteremben, itt találkozik a jóképű félig orosz, félig argentin származású Pablóval. Amikor másnap reggel, éjszaka után felébred, a naptár 2000. május 12-ét mutat, Pablo a férje és 3 gyermekük van. Marinak az elmúlt 12 évről egyetlen emléke sincs. Minden kitörlődött a tudatából, ami a Pablóval töltött első éjszaka óta történt vele. A fejében ő még mindig az a 25 éves, független gondolkodású lány, aki tegnap 12 évvel ezelőtt volt. Úgy dönt, amnéziájáról nem árul el semmit a férjének és a környezetének, hanem titokban nyomozni kezd saját maga és az elveszett idő után. De hogyan rakhatja össze a kirakós darabkáit úgy, hogy közben senki ne gyanítson semmit, senki ne tartsa őt őrültnek? Hogyan álljon helyt a mindennapokban, amikor úgy érzi, hogy valaki másnak az életét éli? Ahhoz, hogy újra birtokba vegye a múltat és kiderítse az emlékezet kiesés okát, alaposan meg kell ismernie valakit, önmagát. A könyvből film is készült, Le Vie d'une autre, azaz Valaki más élete, Juliette Binoche főszereplésével érdemes azt is megnézni, de a könyvet is érdemes elolvasni, ez tehát nem más, mint Friedrich Degeltől Valaki másnak az élete.

gyertyafázis ajánlóval megyünk tovább a kirakatban a mai napon Balassagyarmaton. Kettőtől megnézhetik a Momót és a Mancs őrjáratot. Szintén kettőtől, illetve négytől Ted és a Csodalámpa. Minyonok és szörnyek 3D-ben 14:30-tól. Pókember vadonatúj nap 15:30-tól 2D-ben, 17:30-tól 3D-ben. 4 órakor vetítik a Pasi gyerekkel jön című végjátékot. Oak Street vége 16:45-tól. 6 órától egy francia végjáték bal szerencse akcióban. Szintén 18:00-tól egy horrorfilm Insidious köztünk járnak. Szintén 18:00-tól zendülés. 20:00-kor pedig a szeretet, ami megmarad. Kiválasztottak, kutyacsillagkép és 8 lábú követők. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek a moziban!

0: Nem sokára pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban, ez a Kirakat, hamarosan folytatjuk, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu.

0: december 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
1: Reklámot hallottak.
2: 14 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
3: Lemondott a Kormilláncról és a Kormillánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Kormilláncról testületet továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. A magyar kulturális élet különböző területeinek ismert képviselői nyílt levélben kérnek sürgős egyeztetést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől, közölte a levél aláírói nevében Luther Imre előadó művész. Az alkotók, művészek, intézményvezetők, közművelődési szakemberek és országos szakmai, valamint civil szervezetek vezetői arra figyelmeztetnek, a magyar kultúra számos területén már olyan mértékűvé vált a kiszámíthatatlanság, hogy az nem csak egyes szervezetek és műhelyek működését, hanem hosszabb távon a kulturális értékteremtés és a közösségi kultúra folytonosságát is veszélyezteti, írták a közleményben. Oroszország figyelmeztette Szlovákiát, hogy ne csatlakozzon ahhoz a nemzetközi bizottsághoz, amely az Ukrajna elleni orosz invázió által okozott károk megtérítésével foglalkozna. A figyelmeztetés állítólag július 10-én hangzott el telefonon, közölte a sme.sk. Moszkva jelezte, hogy az egyezmény aláírását barátságtalan lépésnek tekinteni. A történtekről Peter Priputin moszkvai szlovák nagykövet tájékoztatta a szlovák külügyminisztériumot. Hörcsögök tucatjainak ok nélküli elpusztítása miatt vettek őrizetbe egy férfit Japánban. A visszaeső hörcsöggyilkost azzal gyanúsítják, hogy a japán állatvédelmi törvényt megsértve merő szórakozásból megölt 30 rágcsálót egy Japánban Love Hotelnek nevezett garnizállóban, egy fiatal nő bűnrészességével március végén. A 36 éves gimnáziumi tanár lelkén valójában legkevesebb 55 hörcsög élete szárad, mert már júliusban is letartóztatták, amiért februárban egy másik szerelem hotelben ugyancsak minden ok nélkül megölt 25 hörcsögöt, akkor is egy fiatal nő segítségével.
1: Melegben hideg, hidegben meleg. Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft. Minden, ami klíma.
0: Időjárás.
3: Késő nyári kellemes időjárás marad ma is, csak csekély gomoly felhőképződéssel. A csúcsok 28-29 fok körül várható.
1: Közlekedés.
3: Napközben Vácon, a Rádi úton, Szobolyon az Országúton, Borsos-Berényben a 2-es úton és a 22-esen Ipoly-Szögön és Endre-falván várható trafipax.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
0: Megafon.
4: Nagyon szól.
2: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. Természetesen délután 4-ig várom ma is önöket jobbnál jobb slágerekkel. Már is indítom az órát Sabrina Carpenterrel. Itt a Good Graces most a Megafonban.

megafon nagyot szól, kirakat a műsor, amiben minden benne van. Életmódrovattal folytatjuk tovább. Képzeljék el, hogy testük belső órája egy karmester. Ahhoz, hogy tökéletesen vezényelje a napjainkat és éjszakáinkat, szüksége van egy megbízható jelzőfényre. Ezt a szerepet tölti be a melatonin, az alvás egyik legfontosabb hormonja, de mi is az a melatonin? A melatonin egy természetes hormon, amelyet az agyban található tobozmirigy termelt, főként sötétedés után. Ezért is nevezik gyakran a sötétség hormonjának. Amikor csökken a fény, testünk jelet kap, ideje lassítani, pihenni, felkészülni az alvásra. A melatonin szabályozza a cirkadián ritmusunkat, vagyis a biológiai óránkat, ami az ébrenlét és az alvás váltakozásáért felelős. Sajnos a modern életvitel könnyen felboríthatja ezt a finoman hangolt rendszert. A leggyakoribb melatonin rombolókkal folytatjuk hamarosan tovább, előtte viszont zene.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágereik.

Vajon mi rontja a melatonin termelődését? Ezzel folytatjuk tovább. Ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van, életmód rovattal folytatjuk. Sajnos a modern életvitel könnyen felboríthatja a finoman hangolt rendszert, például a képernyő használatát. A telefon, a tablet vagy számítógép kék fénye gátolja a melatonin termelést. Az erős, mesterséges világítás sem jó lefekvés előtt. Az éjszakai műszak és a rendszertelen alvás is ronthatja a melatonin termelődését, illetve a jetlag, avagy az időzóna váltás, valamint a túl sok koffein vagy az alkohol este. És hogy mit tehetünk? Például lefekvés előtt kapcsoljuk le a fényeket, használjunk melegebb színhőmérsékletű lámpát, legalább egy órával alvás előtt kerüljük a képernyőt, vagy használjunk két fényszűrő szemüveget, próbáljunk rendszeres alvási rutint kialakítani, és a nap folyamán, amennyit csak tudunk, tartózkodjunk természetes fényben. A melatonin nem csodapirula, hanem egy természetes eszköz, amely akkor működik jól, amit is segítjük.

0: érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig a hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ne menjenek messzire, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
3: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak KFT.

0: Lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renát a személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb találgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezetőbeosztású alkalmazott távozása történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna. Lemondott a Kormin Láncról és a Kormin Lánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Kormin Lánc testületet továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Vádat emelt a győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját az erdőben. A vádirat szerint a 49 éves férfi másfél éve élt párkapcsolatban a nővel, akivel féltékenység miatt 2025 novemberében a győri lakóhelyén összeveszett. Többször megpofozta a párját, majd egy pisztollyal arra kényszerítette, hogy az erdőben megássa a saját sírját. Ásás közben a földre lökte, a mellkasára ült és addig tömött földet a szájába, amíg a nő elveszítette eszméletét. Amikor a sértett magához tért, a férfi hazaindult vele, és később otthonukban is kínoszta, például cigarettacsikkeket nyomott el rajta. Ezután a nő szakított a férfivel, aki azonban később többször is megfenyegette. Alacsonyabb lett Ariana Grande. A furcsa zsugorodást a londoni koncertjén vették észre a rajongók. A magyarázat szerint az egyik lábán egy mély vágás történt, a sérülés miatt pedig nem tud magas sarkú cipőt hordani. Emiatt a koncerten viselt lábbeliében sokkal alacsonyabbnak látható.
1: Időjárás.
0: Késő nyári kellemes időjárás marad ma is, csak csekély gomoly felhőképződéssel. A csúcsok 28-29 fok körül várható.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
0: Napközben Vácon, a Rádióúton, Szabolyon az Országúton, Borsos-Berényben a 2-es úton és a 22-esen Ipolyszögön és Endrefalván várható trafipax.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
4: Nagyon szól.
6: Indul az újabb óra, nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. 3 után járunk, Rédei Reni a mikrofonnál, ez itt továbbra is a kirakat. Stay the Night énekli már is a brit DJ és producer Sigala. 2022-ben jelent meg egy klasszikus, energikus house pop dance dalról van szó, amelyre Sigala jellegzetes, felemelő, dallamos és nyárias hangzása jellemző. A szám a nosztalgiáról, a nyári flörtökről és a vágyakozásról szól. Érkezik tehát a Stay the Night itt a Megafonban.

200 éve fedezték fel a világ egyik legcsábítóbb nőjét. Napi nagy világrovatunk következik a kirakatban. Egy olyan szobor történetéről mesélek most önöknek, amely az egyik leghíresebb a világon. Az egyik legfontosabb múzeumban áll, képe szinte mindenki retinájába beleégett, neve egyet jelent a kecsességgel és a nőiességgel. Mindezt úgy érte el, hogy szinte semmit sem lehet róla biztosan tudni, csak azt, hogy egy őrült nagy állami propagandának köszönheti a hírnevét. Ő pedig nem más, mint a Milói Vénusz. Amikor Jorgosz Kentrotász az Égei tenger egyik apró szigetén élő görög földműves 1820. április 8-án reggel kiment a földjére dolgozni, még egyáltalán nem tudhatta, hogy olyasmire bukkan, ami 200 évvel később is meghatározó része lesz az emberiség kulturális örökségének. Egy két darabra tört márvány szoborra bukkant, a darabok együtt egy gyönyörű női alakot formáztak. A Méloszon, vagy latin nevén Miló szigetén élő Jorgosz elrejtette ugyan a leletet, ám a török hatalom képviselői hamarosan elkobozták tőle. Állítólag egy francia tengerésztiszt és felfedező volt az, aki rájött, hogy nem akármilyen szoborról van szó. Addig-addig gondolkodott, míg végül rábeszélte a törökországi francia nagykövetet, hogy vegye meg a szobrot. Így aztán Vénusz hamarosan Franciaországba hajózott. Ez a történet első fele legalábbis egy szélesebb körben elterjedt verzió szerint, és bár olvasható más forgatókönyv is, a helyszín és az évszám változatlan maradt. Mielőtt viszont folytatnánk a szobor franciaországi történetét, előtte zenélünk a Megafonban. Tartsanak velem!

Folytatjuk tovább a világ legcsábítóbb nőjével. A nagyvilág rovatot 200 évvel ezelőtt fedezték fel, a Milói Vénuszt. Szóval vissza a franciákhoz, miután 1821-ben 18. Lajos élet a szobor az uralkodó a Louvre-nak adományozta. Jelenleg is itt lehet egyébként megnézni. Ami érdekes a dologban inkább az, hogy miért pont ez a műalkotás lett az, ami ennyire nagy hírnévre tett szert, ráadásul rendkívül gyorsan. Nos, reklám. Pontosan azt a fogást alkalmazták a 19. században is, mint ma, hogyha el akarnak valamit adni. A francia hatóságoknak néhány évvel korábban vissza kellett adniuk a Medici Vénusz elnevezésű szobrot az olaszoknak, mivel azt korábban Napóleon minden különösebb agály nélkül magával hozta Palermóból, pontosabban a megbízottjai gyűjtötték be onnan, hiába menekítette Szicília fővárosába a firenzei Uffizi képtár igazgatója. Csak hogy a császár bukásával sok más is ment a levesbe, így a szobor is visszakerült Itáliába. Mivel híres alkotásnak számított, ezért a franciák büszkeségét sértette az eset, és hatalmas hőhót csaptak néhány évvel később a Milói Vénusz körül, mondván, hogy ez a szobor mindenben túltesz a Medici verzión, és ennyi kellett. A filmesztelen istennő körül hatalmasra dagadt a hírverés, hozzáértők méltatták, a nép pedig vevő volt az újdonságra, de mindenki azért nem borult feltétel nélkül a lábai elé. A világhírű festőnek, Auguste Renoirnak például nem tetszett a szobor, mely szerinte olyan volt, mint egy nagy csendőr. Összességében azonban őrületes volt a hírnév, és ennyi év után akár meg is kophatott volna a varázs, de mégsem így történt. Így talán azt is nyugodtan kijelenthetjük, hogy valami különleges vonzereje mégiscsak van ennek a több mint 2000 éves nőnek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készrekevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Ne hagyd, hogy lehúzzanak!
5: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
6: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
4: Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.

0: חולות. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Képzelj el egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palóc Liget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel. Ez a 6. Szeptember Fest Balassagyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap. Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Subtons és Magyar Buli DJ Szilveszter. Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én.
0: Balassagyarmaton, a Palóc Ligetben.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád!
5: Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós!
4: Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
6: Reklámot hallottak!
7: 16 óra van!
6: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
9: Hírek.
8: Vác polgármestere nyíltan kampányol a Tisza párt mellett. Matkovics Ilona a kormány vagyon visszaszerzési hivatallal kapcsolatos döntései miatt kialakult országos elégedetlenségre reagálva szólított fel minden váci lakost. Adjunk türelmet és bizalmat azoknak, akiket megválasztottunk az ország vezetésére. Én nem hiszek a tökéletes döntésekben, amit tökéletes emberek hoznak. A város polgármestere hozzátette, ő sem hitte, hogy a vagyon visszaszerzési hivatal témájában akkora elégedetlenség alakul ki, hogy emiatt sokan a kormány eddigi támogatói közül már a Tisza bukását várják. Matkovics Ilona szerint most annak van ideje, hogy a választópolgárok megtanulják.

0: fészek szerint szavakban hangzatos jövőt építenek a városnak, miközben a valóság ehhez képest középkori. A Roma Play telepjáró című műsorában az egyik érintett azt mondta, nem csak a vízszolgáltatás jelent problémát a környéken, van, aki számára az áramdíj kifizetése is nehézség, ezért az is előfordulhat, hogy a villanyt is kikapcsolják. Solgutorjánban jelenleg 383 fogyasztási helyen korlátozzák a vizet, vagy egyáltalán nincs szolgáltatás, közölték. Ruha és cipőboltokat vizsgál az adóhatóság Nógrád vármegyében. Ma a Széchenyi járás vállalkozóihoz kopogtatnak be, szerdán Salgótarjánban, csütörtökön pedig Balassagyarmaton járnak a revizorok. Többek között azt vizsgálják, hogy az alkalmazottak bejelentése szabályszerűen megtörtént-e, illetve ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét is. A vizsgálatok során a számla és nyugtoldási kötelezettség teljesítésére, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatára is figyelnek. Az online pénztárgépekkel kapcsolatban további szempont a tényleges és bizonylatolt készpénzkészlet egyezősége. A revizorok emellett azt is ellenőrzik, hogy a megfelelő áfa kulcsot alkalmazzák-e. Lemondott a Korvin Láncról és a Korvin Lánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Korvin Lánc testületet továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Ausztriában megérkezett a tél, hókotrókat rendeltek ki az utakra. Salzburg tartományban az augusztus 31-én késő délután tomboló vihar után olyan látvány fogadta a helyieket, mintha egy kemény tél közepén járnának. Az óriási vihar, amely átvonult a régión, 10-20 cm vastag jégtakaróval borította be a tájat. A helyzet annyira extrém volt, hogy az utakra hókotrókat kellett küldeni, hogy eltakarítsák a hömpölygő esővíz mellett felhalmozódott lezúduló jeget. Az út szélén még ma is jéghegyek tornyosulnak.
1: Melegben hideg, hidegben meleg. Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft. Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
0: Késő nyári kellemes időjárás marad ma is, csak csekély gomoly felhőképződéssel. A csúcsok 28-29 fok körül várható.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft. Nyékiautóház.hu. Közlekedés.
0: Napközben Vácon, a Rádiúton, Szabolyan az Országúton, Borsos-Berényben a 2-es úton és a 22-esen Ipolyszögön és Endrefalván várható trafipax.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban. Megafon, nagyot szól.

0: Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
0: Nincs értelme fenntartani a vasutat a jelenlegi formában Nyugat-Nógrádban. Így véli az egykori Solgó-Tarjáni pénzügyi főiskola tanára. Engelbert István egy internetes fórumon osztotta meg véleményét azt követően, hogy civilek egy csoportja levélben felháborodott a Tisza párt által ígért vasútfejlesztés elmaradása miatt. A Nagy László és Oleksza Miklós aláírásával ellátott dokumentumot a közlekedési és beruházási miniszternek szeretnék eljuttatni, amelyben kijelentik, hogy a Tisza látványosan cserben hagyta a választókat. Molnár Zoltán országgyűlési képviselő azt ígérte, hogy visszaépítik az egykor felszedett Drékely-Palánk és Ipolyság közötti vasutat, továbbá teljes körű vonal rekonstrukciót végeznek el a térségben. Az aláírók szerint az ígéretek alkalmasak voltak a választók megtévesztésére. Érvelésük szerint Nógrád éppen emiatt is van hátrányban az ország más területeihez képest. A dokumentumot jegyzők ellenében fogalmazta meg véleményét a Salgó-Tarjáni egykori pénzügyi főiskola tanára. Engelbert István bár úgy véli, hogy a térségben lakók nem ismerik fel a vasút jelentőségét, de valójában a mai formájában nincs is szükség rá. Tűzoltókat hívtak a becskei közmunkásokra. Az ismeretlen telefonáló azért hívta a katasztrófavédelmet, mert szerinte a falu közterületein dolgozók szabálytalanul tüzet raknak. A polgármester úgy gondolja, hogy őt akarják idegesíteni bosszús ismerősei. A Gulcs Pál a település egyik internetes fórumán megnevezte azt az embert, aki szerinte ellene fordult. A Gulcs úgy reagált a véleménye szerint ellenségeskedésre, hogy mindennek eljön az ideje, és nem is olyan soká. Korábban a helyi roma kisebbségi önkormányzat vezetőjével került összetűzésbe a polgármester, aki viszont a bankszámlájukon történt gyanús pénzmozgások miatt szólította meg Agócs Pált. A polgármester jogi lépéseket ígért a kisebbségi önkormányzat vezetőjével szemben és a hírt közlő rádiócsatornánk ellen is. Ruha és cipőboltokat vizsgál az adóhatóság Nógrád vármegyében. Ma a Széchenyi járás vállalkozóihoz kopogtatnak be, szerdán Salgó-Tarjánban, csütörtökön pedig Balassagyarmaton járnak a revizorok. Többek között azt vizsgálják, hogy az alkalmazottak bejelentése szabályszerűen megtörtént-e, illetve ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét is. A vizsgálatok során a számla és nyugtoldási kötelezettség teljesítésére, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatára is figyelnek. Az online pénztárgépekkel kapcsolatban további szempont a tényleges és bizonylatolt készpénzkészlet egyezősége. A revizorok emellett azt is ellenőrzik, hogy a megfelelő áfa kulcsot alkalmazzák-e. Lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renát a személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb találgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezetőbeosztású alkalmazott távozása történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna.
2: Közlekedés.
0: Napközben Vácon, a Rádi úton, Szabolyan az országúton, Borsos-Berényben a 2-es úton és a 22-esen Ipolyszögön és Endrefalván várható trafipax.
2: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
1: Megafon.
3: Nagyon szól.

0: Figyelj! Reklám!
1: Reklám!
0: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
2: Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
5: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
3: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
5: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
3: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
6: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálogékszerüzlet.
7: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rabalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern design egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
8: Reklámot hallottak.
9: 17 óra van.
8: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Molnár Róbert.
9: Hírek.
10: Nincs értelme fenntartani a vasutat a jelenlegi formában, Nyugat-Nógrádban. Így véli az egykori Solgó-Tarjáni pénzügyi főiskola tanára. Engelbert István egy internetes fórumon osztotta meg véleményét azt követően, hogy civilek egy csoportja levélben felháborodott a Tisza párt által ígért vasútfejlesztés elmaradása miatt. A Nagy László és Oleksza Miklós aláírásával ellátott dokumentumot a közlekedési és beruházási miniszternek szeretnék eljuttatni, amelyben kijelentik, hogy a Tisza látványosan cserben hagyta a választókat. Molnár Zoltán országgyűlési képviselő azt ígérte, hogy visszaépítik az egykor felszedett Drékely-Palánk és Ipolyság közötti vasutat, továbbá teljes körű vonal rekonstrukciót végeznek el a térségben. Az aláírók szerint az ígéretek alkalmasak voltak a választók megtévesztésére. Érvelésük szerint Nógrád éppen emiatt is van hátrányban az ország más területeihez képest. A dokumentumot jegyzők ellenében fogalmazta meg véleményét a Salgó-Tarjáni egykori pénzügyi főiskola tanára. Engelbert István bár úgy véli, hogy a térségben lakók nem ismerik fel a vasút jelentőségét, de valójában a mai formájában nincs is szükség rá. Tűzoltókat hívtak a becskei közmunkásokra. Az ismeretlen telefonáló azért hívta a katasztrófavédelmet, mert szerinte a falu közterületein dolgozók szabálytalanul tüzet raknak. A polgármester úgy gondolja, hogy őt akarják idegesíteni bosszús ismerősei. A Gulcs Pál a település egyik internetes fórumán megnevezte azt az embert, aki szerinte ellene fordult. A Gulcs úgy

0: hogy az alkalmazottak bejelentése szabályszerűen megtörtént-e, illetve ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét is. A vizsgálatok során a számla és nyugtoldási kötelezettség teljesítésére, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatára is figyelnek. Az online pénztárgépekkel kapcsolatban további szempont a tényleges és bizonylatolt készpénzkészlet egyezősége. A revizorok emellett azt is ellenőrzik, hogy a megfelelő áfa kulcsot alkalmazzák-e. Lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renát a személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb találgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezetőbeosztású alkalmazott távozás történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna.
1: Közlekedés.
0: Napközben Vácon, a Rádiúton, Szabolyon az Országúton, Borsos-Berényben a 2-es úton és a 22-esen Ipolyszögön és Endrefalván várható trafipax.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CH Klíma.hu. CH Klíma.hu.
7: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
8: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
9: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
8: Horizontablak.hu.
10: Képzelj el egy szeptemberi hétvégét, amikor a Palócliget megtelik zenével, ízekkel és különleges sörökkel.
11: Ez a 6. szeptemberfest Balassagyarmaton. Szeptember 11-én és 12-én. Két nap alatt, ahol a minőségi borok, a különleges street food ételek és a kisüzemi sörök mellett a zene is főszerepet kap. Pénteken Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, stand-up comedy, Zaptons és Magyar Buli DJ Szilveszterre.
12: Szombaton Rodák Rebeka, Kiéza, Time Machine, majd a 80-as, 90-es és 2000-es évek slágerei DJ Taylor B-vel. Két nap, egy hely, rengeteg élmény. September Fest. Szeptember 11-én és 12-én.
13: Balassagyarmaton, a Palócligetben.
14: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
15: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
16: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád!
17: Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños!
16: Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
0: Reklámot hallottak!
5: 18 óra van!
0: Itt a Megafon.
18: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 2-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
18: Nincs értelme fenntartani a vasutat a jelenlegi formában Nyugat-Nógrádban. Így véli az egykori Solgó-Tarjáni pénzügyi főiskola tanára. Engelbert István egy internetes fórumon osztotta meg véleményét azt követően, hogy civilek egy csoportja levélben felháborodott a Tisza párt által ígért vasútfejlesztés elmaradása miatt. A Nagy László és Oleksza Miklós aláírásával ellátott dokumentumot a közlekedési és beruházási miniszternek szeretnék eljuttatni, amelyben kijelentik, hogy a Tisza látványosan cserben hagyta a választókat. Molnár Zoltán országgyűlési képviselő azt ígérte, hogy visszaépítik az egykor felszedett Drékely-Palánk és Ipolyság közötti vasutat, továbbá teljes körű vonalrekonstrukciót végeznek el a térségben. Az aláírók szerint az ígéretek alkalmasak voltak a választók megtévesztésére. Érvelésük szerint Nógrád éppen emiatt is van hátrányban az ország más területeihez képest. A dokumentumot jegyzők ellenében fogalmazta meg véleményét a Salgó-Tarjáni egykori pénzügyi főiskola tanára. Engelbert István bár úgy véli, hogy a térségben lakók nem ismerik fel a vasút jelentőségét, de valójában a mai formájában nincs is szükség rá. Vác polgármestere nyíltan kampányol a Tisza párt mellett. Matkovics Ilona a kormány vagyon visszaszerzési hivatallal kapcsolatos döntései miatt kialakult országos elégedetlenségre reagálva szólított fel minden váci lakost: adjunk türelmet és bizalmat azoknak, akiket megválasztottunk az ország vezetésére. Én nem hiszek a tökéletes döntésekben, amit tökéletes emberek hoznak. A város polgármestere hozzátette, ő sem hitte, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatal témájában akkora elégedetlenség alakul ki, hogy emiatt sokan a kormány eddigi támogatói közül már a Tisza bukását várják. Matkovics Ilona szerint most annak van ideje, hogy a választópolgárok megtanuljanak hallgatni. Az, hogy elfogadjuk, talán nem nekünk van igazunk. Ha 16 évnyi bűnárnyékát hagytuk magunkra betülni, talán nem kéne 100 nap után a tökéleteset elvárni. Hozzátette, képesnek kell lenni újra bízni. Tűzoltókat hívtak a becskei közmunkásokra. Az ismeretlen telefonáló azért hívta a katasztrófavédelmet, mert szerinte a falu közterületein dolgozók szabálytalanul tüzet raknak. A

0: közölt részleteket. A rezsitartozások miatt több családnál is elzárták a vizet, vödrökben és mosószeres kannákban hordják az innivalót a közkutakról. A közlés szerint a város polgármestere Krejcsi Bálint nem nyilatkozott a témában, amit elfogadhatatlannak és cinikusnak értékeltek az írásban. A torjáni fészek szerint szavakban hangzatos jövőt építenek a városnak, miközben a valóság ehhez képest középkori. A Roma Play telepjáró című műsorában az egyik érintett azt mondta, nem csak a vízszolgáltatás jelent problémát a környéken, van, aki számára az áramdíj kifizetése is nehézség, ezért az is előfordulhat, hogy a villanyt is kikapcsolják. Solgutorjánban jelenleg 383 fogyasztási helyen korlátozzák a vizet, vagy egyáltalán nincs szolgáltatás, közölték. Ruha és cipőboltokat vizsgál az adóhatóság Nógrád vármegyében. Ma a Széchenyi járás vállalkozóihoz kopogtatnak be, szerdán Salgótarjánban, csütörtökön pedig Balassagyarmaton járnak a revizorok. Többek között azt vizsgálják, hogy az alkalmazottak bejelentése szabályszerűen megtörtént-e, illetve ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét is. A vizsgálatok során a számla és nyugtoldási kötelezettség teljesítésére, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatára is figyelnek. Az online pénztárgépekkel kapcsolatban további szempont a tényleges és bizonylatolt készpénzkészlet egyezősége. A revizorok emellett azt is ellenőrzik, hogy a megfelelő áfa kulcsot alkalmazzák-e. Kikapott a balassagyarmati SC csapata az Érsek-Vadkert együttesétől a Nógrád vármegyei harmadosztályú labdarúgó bajnokságban. A gyarmatiak a 8 csapatos mezőnyben most a 7. helyen állnak. A listát a Dejtár 6 ponttal vezeti, második a Patak, harmadik az Érsek-Vadkert.
1: Közlekedés.
0: Mai a Salgótarjánban az ipari parknál mérik az autósok sebességét.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: Minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: rádiófon idén is elhozza minden idők legnagyobb nyári slágereit.
1: Munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
0: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
1: Ez a Megafon.

0: Reklam. Reklam. Hallod. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás hívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckutime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálog ékszerüzlet.
0: Reklámot hallottak.
2: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
3: Tűzoltókat hívtak a becskei közmunkásokra. Az ismeretlen telefonáló azért hívta a katasztrófavédelmet, mert szerinte a falu közterületein dolgozók szabálytalanul tüzet raknak. A polgármester úgy gondolja, hogy őt akarják idegesíteni bosszús ismerősei. A Gulcs Pál a település egyik internetes fórumán megnevezte azt az embert, aki szerinte ellene fordult. A Gulcs úgy reagált a véleménye szerint ellenségeskedésre, hogy mindennek eljön az ideje, és nem is olyan soká. Korábban a helyi roma kisebbségi önkormányzat vezetőjével került összetűzésbe a polgármester, aki viszont a bankszámlájukon történt gyanús pénzmozgások miatt szólította meg Agócs Pált. A polgármester jogi lépéseket ígért a kisebbségi önkormányzat vezetőjével szemben és a hírt közlő rádiócsatornák ellen is. Kikapott a balassagyarmati SC csapata az Érsek Vadkert együttesétől a Nógrád vármegyei harmadosztályú labdarúgó bajnokságban. A gyarmatiak a 8 csapatos mezőnyben most a 7. helyen állnak. A listát a Dejtár 6 ponttal vezeti, második a Patak, harmadik az Érsek Vadkert. A magyar kulturális élet különböző területeinek ismert képviselői nyílt levélben kérnek sürgős egyeztetést Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől, közölte a levél aláírói nevében Luther Imre előadó művész. Az alkotók, művészek, intézményvezetők, közművelődési szakemberek és országos szakmai, valamint civil szervezetek vezetői arra figyelmeztetnek, a magyar kultúra számos területén már olyan mértékűvé vált a kiszámíthatatlanság, hogy az nem csak egyes szervezetek és műhelyek működését, hanem hosszabb távon a kulturális értékteremtés és a közösségi kultúra folytonosságát is veszélyezteti, írták a közleményben. A szolgáltatások és a fogyasztás növekedésének köszönhetően Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 második negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakát. Erősítette meg kedden kiadott második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal emelkedett. Hörcsögök tucatjainak ok nélküli elpusztítása miatt vettek őrizetbe egy férfit Japánban. A visszaeső hörcsöggyilkost azzal gyanúsítják, hogy a japán állatvédelmi törvényt megsértve merő szórakozásból megölt 30 rágcsálót egy Japánban Love Hotelnek nevezett garnészállóban, egy fiatal nő bűnrészességével március végén. A 36 éves gimnáziumi tanár lelkén valójában legkevesebb 55 hörcsög élete szárad, mert már júliusban is letartóztatták, amiért februárban egy másik szerelem hotelben ugyancsak minden ok nélkül megölt 25 hörcsögöt, akkor is egy fiatal nő segítségével. Alacsonyabb lett Ariana Grande. A furcsa zsugorodást a londoni koncertjén vették észre a rajongók. A magyarázat szerint az egyik lábán egy mély vágás történt, a sérülés miatt pedig nem tud magas sarkú cipőt hordani. Emiatt a koncerten viselt lábbeliében sokkal alacsonyabbnak látható.
0: Közlekedés.
3: Ma éjjel Salgótarjánban az ipari parknál mérik az autósok sebességét.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Vác polgármestere nyíltan kampányol a Tisza párt mellett. Matkovics Ilona a kormány vagyon visszaszerzési hivatallal kapcsolatos döntései miatt kialakult országos elégedetlenségre reagálva szólított fel minden váci lakost. Adjunk türelmet és bizalmat azoknak, akiket megválasztottunk az ország vezetésére. Én nem hiszek a tökéletes döntésekben, amit tökéletes emberek hoznak. A város polgármestere hozzátette, ő sem hitte, hogy a vagyon visszaszerzési hivatal témájában akkora elégedetlenség alakul ki, hogy emiatt sokan a kormány eddigi támogatói közül már a Tisza bukását várják. Matkovics Ilona szerint most annak van ideje, hogy a választópolgárok megtanuljanak hallgatni. Az, hogy elfogadjuk, talán nem nekünk van igazunk. Ha 16 évnyi bűn árnyékát hagytuk magunkra vetülni, talán nem kéne 100 nap után a tökéleteset elvárni. Hozzátette, képesnek kell lenni újra bízni. Embertelen körülmények között élnek Salgó Tarjánban, középkori állapot uralkodik a városban. Erről készített videót a Roma Play stábja, amiről a tarjáni fészek közölt részleteket. A rezsitartozások miatt több családnál is elzárták a vizet, vödrökben és mosószeres kannákban hordják az innivalót a közkutakról. A közlés szerint a város polgármestere Krejcsi Bálint nem nyilatkozott a témában, amit elfogadhatatlannak és cinikusnak értékeltek az írásban. A tarjáni fészek szerint szavakban hangzatos jövőt építenek a városnak, miközben a valóság ehhez képest középkori. A Roma Play telepjáró című műsorában az egyik érintett azt mondta, nem csak a vízszolgáltatás jelent problémát a környéken, van, aki számára az áramdíj kifizetése is nehézség, ezért az is előfordulhat, hogy a villanyt is kikapcsolják. Salgótarjánban jelenleg 383 fogyasztási helyen korlátozzák a vizet, vagy egyáltalán nincs szolgáltatás, közölték. Ruha és cipőboltokat vizsgál az adóhatóság Nógrád vármegyében. Ma a Széchenyi járás vállalkozóihoz kopogtatnak be, szerdán Salgótarjánban, csütörtökön pedig Balassagyarmaton járnak a revizorok. Többek között azt vizsgálják, hogy az alkalmazottak bejelentése szabályszerűen megtörtént-e, illetve ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét is. A vizsgálatok során a számla és nyugtoldási kötelezettség teljesítésére, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatára is figyelnek. Az online pénztárgépekkel kapcsolatban további szempont a tényleges és bizonylatolt készpénzkészlet egyezősége. A revizorok emellett azt is ellenőrzik, hogy a megfelelő áfa kulcsot alkalmazzák-e. Lemondott a Kormin Láncról és a Kormin Lánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Kormin Lánc testületet továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Ausztriában megérkezett

0: függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
1: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
0: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Lemondott a Kormilláncról és a Kormillánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Kormilláncról testületet továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. A magyar kulturális élet különböző területeinek ismert képviselői nyílt levélben kérnek sürgős egyeztetést Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztertől, közölte a levél aláírói nevében Luther Imre előadó művész. Az alkotók, művészek, intézményvezetők, közművelődési szakemberek és országos szakmai, valamint civil szervezetek vezetői arra figyelmeztetnek, a magyar kultúra számos területén már olyan mértékűvé vált a kiszámíthatatlanság, hogy az nem csak egyes szervezetek és műhelyek működését, hanem hosszabb távon a kulturális értékteremtés és a közösségi kultúra folytonosságát is veszélyezteti, írták a közleményben. Oroszország figyelmeztette Szlovákiát, hogy ne csatlakozzon ahhoz a nemzetközi bizottsághoz, amely az Ukrajna elleni orosz invázió által okozott károk megtérítésével foglalkozna. A figyelmeztetés állítólag július 10-én hangzott el telefonon, közölte a sme.sk. Moszkva jelezte, hogy az egyezmény aláírását barátságtalan lépésnek tekinteni. A történtekről Peter Fripp után moszkvai szlovák nagykövet tájékoztatta a szlovák külügyminisztériumot. Hörcsögök tucatjainak ok nélküli elpusztítása miatt vettek őrizetbe egy férfit Japánban. A visszaeső hörcsöggyilkost azzal gyanúsítják, hogy a japán állatvédelmi törvényt megsértve merő szórakozásból megölt 30 rágcsálót egy Japánban Love Hotelnek nevezett garnészállóban, egy fiatal nő bűnrészességével március végén. A 36 éves gimnáziumi tanár lelkén valójában legkevesebb 55 hörcsög élete szárad, mert már júliusban is letartóztatták, amiért februárban egy másik szerelem hotelben ugyancsak minden ok nélkül megölt 25 hörcsögöt, akkor is egy fiatal nő segítségével.
1: Közlekedés.
2: Mai a Salgótarjánban az ipari parknál mérik az autósok sebességét.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 22 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 2-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Nincs értelme fenntartani a vasutat a jelenlegi formában Nyugat-Nógrádban. Így véli az egykori Salgó-Tarjáni pénzügyi főiskola tanára. Engelbert István egy internetes fórumon osztotta meg véleményét azt követően, hogy civilek egy csoportja levélben felháborodott a Tisza párt által ígért vasútfejlesztés elmaradása miatt. A Nagy László és Oleksza Miklós aláírásával ellátott dokumentumot a közlekedési és beruházási miniszternek szeretnék eljuttatni, amelyben kijelentik, hogy a Tisza látványosan cserben hagyta a választókat. Molnár Zoltán országgyűlési képviselő azt ígérte, hogy visszaépítik az egykor felszedett Drékely-Palánk és Ipolyság közötti vasutat, továbbá teljes körű vonalrekonstrukciót végeznek el a térségben. Az aláírók szerint az ígéretek alkalmasak voltak a választók megtévesztésére. Érvelésük szerint Nógrád éppen emiatt is van hátrányban az ország más területeihez képest. A dokumentumot jegyzők ellenében fogalmazta meg véleményét a Salgó-Tarjáni egykori pénzügyi főiskola tanára. Engelbert István bár úgy véli, hogy a térségben lakók nem ismerik fel a vasút jelentőségét, de valójában a mai formájában nincs is szükség rá. Vác polgármestere nyíltan kampányol a Tisza párt mellett. Matkovics Ilona a kormány vagyon visszaszerzési hivatallal kapcsolatos döntései miatt kialakult országos elégedetlenségre reagálva szólított fel minden váci lakost: adjunk türelmet és bizalmat azoknak, akiket megválasztottunk az ország vezetésére. Én nem hiszek a tökéletes döntésekben, amit tökéletes emberek hoznak. A város polgármestere hozzátette, ő sem hitte, hogy a vagyon visszaszerzési hivatal témájában akkora elégedetlenség alakul ki, hogy emiatt sokan a kormány eddigi támogatói közül már a Tisza bukását várják. Matkovics Ilona szerint most annak van ideje, hogy a választópolgárok megtanuljanak hallgatni. Az, hogy elfogadjuk, talán nem nekünk van igazunk. Ha 16 évnyi bűn árnyékát hagytuk magunkra vetülni, talán nem kéne 100 nap után a tökéleteset elvárni. Hozzátette, képesnek kell lenni újra bízni. Tűzoltókat hívtak a becskei közmunkásokra. Az ismeretlen telefonáló azért hívta a katasztrófavédelmet, mert szerinte a falu közterületein dolgozók szabálytalanul tüzet raknak. A polgármester úgy gondolja, hogy őt akarják idegesíteni bosszús ismerősei. A Gulcspál a település egyik internetes fórumán megnevezte azt az embert, aki szerinte ellene fordult. A Gulcs úgy reagált a véleménye szerint ellenségeskedésre, hogy mindennek eljön az ideje, és nem is olyan soká. Korábban a helyi roma kisebbségi önkormányzat vezetőjével került összetűzésbe a polgármester, aki viszont a bankszámlájukon történt gyanús pénzmozgások miatt szólította meg a Gulcspált. A polgármester jogi lépéseket ígért a kisebbségi önkormányzat vezetőjével szemben és a hírt közlő rádiócsatornánk ellen is. Embertelen körülmények között élnek Salgó-Tarjánban, középkori állapot uralkodik a városban. Erről készített videót a Roma Play stábja, amiről a tarjáni fészek közölt részleteket. A rezsitartozások miatt több családnál is elzárták a vizet, vödrökben és mosószeres kannákban hordják az innivalót a közkutakról. A közlés szerint a város polgármestere Krejcsi Bálint nem nyilatkozott a témában, amit elfogadhatatlannak és cinikusnak értékeltek az írásban. A tarjáni fészek szerint szavakban hangzatos jövőt építenek a városnak, miközben a valóság ehhez képest középkori. A Roma Play telepjáró című műsorában az egyik érintett azt mondta, nem csak a vízszolgáltatás jelent problémát a környéken, van, aki számára az áramdíj fizetése is nehézség, ezért az is előfordulhat, hogy a villanyt is kikapcsolják. Salgó-Tarjánban jelenleg 383 fogyasztási helyen korlátozzák a vizet, vagy egyáltalán nincs szolgáltatás, közölték. Ruha és cipőboltokat vizsgál az adóhatóság Nógrád vármegyében. Ma a Széchenyi járás vállalkozóihoz kopogtatnak be, szerdán Salgó-Tarjánban, csütörtökön pedig Balassagyarmaton járnak a revizorok. Többek között azt vizsgálják, hogy az alkalmazottak bejelentése szabályszerűen megtörtént-e, illetve ellenőrzik a forgalmazott áruk eredetét is. A vizsgálatok során a számla és nyugtaadási kötelezettség teljesítésére, valamint az online pénztárgépek szabályszerű használatára is figyelnek. Az online pénztárgépekkel kapcsolatban további szempont a tényleges és bizonylatolt készpénzkészlet egyezősége. A revizorok emellett azt is ellenőrzik, hogy a megfelelő áfa kulcsot alkalmazzák-e. Kikapott a balassagyarmati SC csapata az Érsekvadkert együttesétől a Nógrád vármegyei harmadosztályú labdarúgó bajnokságban. A gyarmatiak a 8 csapatos mezőnyben most a 7. helyen állnak. A listát a Dejtár 6 ponttal vezeti, második a Patak, harmadik az Érsekvadkert.
1: Közlekedés.
2: Mai a Solgó-tarjánban az ipari parknál mérik az autósok.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Lemondott a Tisza kormány vidék és településfejlesztési minisztériumának egyik helyettes államtitkára. Értesülések szerint Mészáros Renát a személyes konfliktusba keveredett Lőrinc Viktória miniszterrel. A politikus internetes követői pedig kritikát fogalmaztak meg vele szemben, mert nem merte leírni az érintett nevét. Az államtitkár nevének elhallgatása újabb találgatásokat indított el, főként azért, mert az országos médiatermékek szinte mindegyike lényegtelennek tartotta, hogy melyik vezetőbeosztású alkalmazott távozás történt meg. Mészáros Renát a feladata a területi közigazgatás modernizációja lett volna. Lemondott a Kormin-láncról és a Kormin-lánc testületben betöltött funkciójáról a Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc. A társaság a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése is az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. A magyar Kormin-lánc testületet továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Vádat emelt a Győri járási ügyészség egy férfi ellen, aki arra kényszerítette párját, hogy ássa meg a saját sírját az erdőben. A vádirat szerint a 49 éves férfi másfél éve élt párkapcsolatban a nővel, akivel féltékenység miatt 2025 novemberében a győri lakóhelyén összeveszett. Többször megpofozta a párját, majd egy pisztollyal arra kényszerítette, hogy az erdőben megássa a saját sírját. Ásás közben a földre lökte, a mellkasára ült és addig tömött földet a szájába, amíg a nő elveszítette eszméletét. Amikor a sértett magához tért, a férfi hazaindult vele és később otthonukban is kínoszta, például cigarettacsikkeket nyomott el rajta. Ezután a nő szakított a férfivel, aki azonban később többször is megfenyegette. Alacsonyabb lett Ariana Grande. A furcsa zsugorodást a londoni koncertjén vették észre a rajongók. A magyarázat szerint az egyik lábán egy mély vágás történt, a sérülés miatt pedig nem tud magas sarkú cipőt hordani. Emiatt a koncerten viselt lábbeliében sokkal alacsonyabbnak látható.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Salgótarjánban az ipari parknál mérik az autósok sebességét.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

Nem tudom, teljesen megőrültem, azt hiszem, elragadt magával ez a... Mert az igazság az, hogy ami tegnap este történt, nem fogom soha elfelejteni. Rájött majd, sörgess meg.

0: volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 3-án. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. 6 pontból álló kérdés sort tett közzé a magyar kormánynak címezve a Független Benzinkutak Szövetsége, amelyben azt firtatja, hogy nem vallják be a vezető politikusok az üzemanyag magas árának valódi okait. A társaság a miniszterelnököt idézve azt írta, Magyar Péter azt ígérte, minden magyart képviselni fog a politikában, miközben több ezer magyar család benzinkutas vállalkozóval nem törődik a Tisza párt. Álláspontjuk szerint a kormány velük fizetteti meg a MOL rekordnyereségét, és a már egyszer adóztatott tevékenységet is újra adóztatják. A szövetség összefoglalója alapján 20-szoros kiskereskedelmi adó is terheli a munkájukat, és közben a kormány nem vallja be, miért drága valójában az üzemanyag Magyarországon. A Független Benzinkutasok véleménye szerint a magyar kisvállalkozó nem számít semmit, már annyit sem, mint a Fidesznek számított. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek, tájékoztatott szerdán a NAV. A napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102.000 forint visszatérítést hagytak jóvá, melynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyi jövedelemadó bevallást még nem is dolgozhatta fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. A NAV hangsúlyozta, e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér így módon. Csak az elmúlt 2 hétben 5 cm tapadt a Balaton, ami a korábbi évek bőségéhez képest látványos és aggasztó hiány, számolt be a bama.hu. Tavaly ilyenkor még 70 cm-en állt a víztükör, jelenleg 42 centi. Bár a mostani csökkenés riasztó, az ezredforduló aszályos éveihez képest van még tartalék a mederben. A 2000-es évek elején feljegyzett történelmi, mindössze 23 cm-es mélypont után évekbe telt a tó természetes regenerálódása. Erős kritikákat váltott ki az interneten Selena Gomez meztelen napozása. A közzétett kép miatt sok rajongó háborog, mert szerintük nem illik Selena imázsába az ilyen fotó. Hamarosan kiderült, hogy nem önszántából jutott el az internetezőkhöz a kép, ugyanis azt a férje osztotta meg az énekesnő tudta nélkül. A fotón Selena Gomez egy jakton hasonfekve látható, amint éppen észreveszi a kamerát, és emiatt eltakarja az arcát.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: egy óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajnik. Hírek. 6 pontból álló kérdés sort tett közzé a magyar kormánynak címezve a Független Benzinkutak Szövetsége, amelyben azt firtatja, hogy nem vallják be a vezető politikusok az üzemanyag magas árának valódi okait. A társaság a miniszterelnököt idézve azt írta, Magyar Péter azt ígérte, minden magyart képviselni fog a politikában, miközben több ezer magyar család benzinkutas vállalkozóval nem törődik a Tisza párt. Álláspontjuk szerint a kormány velük fizetteti meg a MOL rekord nyerességét, és a már egyszer adóztatott tevékenységet is újra adóztatják. A szövetség összefoglalója alapján 20-szoros kiskereskedelmi adó is terheli a munkájukat, és közben a kormány nem vallja be, miért drága valójában az üzemanyag Magyarországon. A Független Benzinkutasok véleménye szerint a magyar kisvállalkozó nem számít semmit, már annyit sem, mint a Fidesznek számított. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek, tájékoztatott szerdán a NAV. A napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102.000 forint visszatérítést hagytak jóvá, melynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyjövedelemadó bevallást még nem is dolgozhatta fel. Azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. A NAV hangsúlyozta, e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér így módon. Csak az elmúlt két hétben 5 cm tapadt a Balaton, ami a korábbi évek bőségéhez képest látványos és aggasztó hiány, számolt be a bama.hu. Tavaly ilyenkor még 70 cm-en állt a víztükör, jelenleg 42 cm. Bár a mostani csökkenés riasztó, az ezredforduló aszályos éveihez képest van még tartalék a mederben. A 2000-es évek elején feljegyzett történelmi, mindössze 23 cm-es mélypont után évekbe telt a tó természetes regenerálódása. Erős kritikákat váltott ki az interneten Selena Gomez meztelen napozása. A közzétett kép miatt sok rajongó háborog, mert szerintük nem illik Selena imázsába az ilyen fotó. Hamarosan kiderült, hogy nem önszántából jutott el az internetezőkhöz a kép, ugyanis azt a férje osztotta meg az énekesnő tudta nélkül. A fotón Selena Gomez egy jakton hasonfekve látható, amint éppen észreveszi a kamerát, és emiatt eltakarja az arcát.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. 6 pontból álló kérdés sort tett közzé a magyar kormánynak címezve a Független Benzinkutak Szövetsége, amelyben azt firtatja, hogy nem vallják be a vezető politikusok az üzemanyag magas árának valódi okait. A társaság a miniszterelnököt idézve azt írta, Magyar Péter azt ígérte, minden magyart képviselni fog a politikában, miközben több ezer magyar család benzinkutas vállalkozóval nem törődik a Tisza párt. Álláspontjuk szerint a kormány velük fizetteti meg a MOL rekord nyereségét, és a már egyszer adóztatott tevékenységet is újra adóztatják. A szövetség összefoglalója alapján 20-szoros kiskereskedelmi adó is terheli a munkájukat, és közben a kormány nem vallja be, miért drága valójában az üzemanyag Magyarországon. A Független Benzinkutasok véleménye szerint a magyar kisvállalkozó nem számít semmit, már annyit sem, mint a Fidesznek számított. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek, tájékoztatott szerdán a NAV. A napokban terjedő egyik hamis üzenet azt állítja, hogy a címzett 2026-os adóbevallását feldolgozták, és 102 ezer forint visszatérítést hagytak jóvá, melynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. A hivatal felhívta a figyelmet arra, hogy a 2026-os személyi jövedelemadó bevallást még nem is dolgozhatta fel, azt ugyanis csak az év lezárulta után lehet benyújtani. A NAV hangsúlyozta, e-mailben